Bérleti díjat fizet, és vállalja az egyéb költségek finanszírozását is. A Gadara Ház eddig is széles körű szolgáltatásokat kínált, amelyeket teljes egészében át szeretnének költöztetni az új épületbe. Az intézmény vezető Fazekas Mucsi Katalin összefoglalása szerint a ház minden érdeklődő előtt nyitva áll, és a segítő beszélgetések mellett rendszeres közösségi programokat szerveznek, élményfestést, női kört, moziklubot, társasjátékesteket, kézműves foglalkozást. Hangsúlyozta, hogy a megelőzés is fontos része a munkának. Óvodákba, iskolákba, városi rendezvényekre járnak, ahol testi-lelki egészség megőrzésére hívják fel a figyelmet. Bonyai Sándor közölte, hogy várhatóan év végéig birtokba veszik az új helyszínt, és megkezdik működésüket a lencsési lakótelep központjában. Békés Csaba önkormányzata csütörtökön este tartott megemlékezést a Nemzeti Összetartozás napján, június 4-én. Az ünnepséget a Trianon emlékműnél rendezték meg, ahol dr. Csajányi Melinda, a Békés Csabai Bartók Béla Művészeti Szakgimnázium és AMK főigazgatója mondott beszédet. A főigazgató arról beszélt, vajon gondolnak-e időnként a dédszülőkre, azokra, akiknek már fényképei sincsenek a családi albumokban, és akiknek történetei is csak halványan maradtak fent a családi emlékezetben. Felidézte, szerinte azért fontos foglalkozni az elődök múltjával, mert amilyenek vagyunk, az tőlük, miattuk és általuk alakult így, és ezt adjuk tovább a következő nemzedékeknek. Úgy fogalmazott, a jelenünk az ő jelenük folytatása. Beszédében kitért arra is, hogy egykor feldarabolták a nemzettestet, és bár mára mindegy, miért történt, a következményei máig hatnak. Úgy fogalmazott, hogy eleink nem tudtak védekezni, és ez olyan volt, mint egy rossz álom, amelyben menekülni kellene, de a mély sár nem engedi a futást. Hozzátette, ha létezik nemzeti színű trauma, annak hatása nem tűnhet el nyomtalanul. A haza szerinte közös múlt és közös választott jövő, amelynek lenyomatait együtt őrizzük. Úgy vélte, hogy aki elhagyja az országot, a nemzeti múlt hatásai alól még generációkon át sem tud teljesen szabadulni. Az ünnepségen közreműködött a Bartók Béla Művészeti Szakgimnázium kórusa és vonós kamarazenekara. A program végén a résztvevők koszorúkat helyeztek el a Trianon emlékműnél, tisztelegve a 106 évvel ezelőtti tragikus esemény emléke előtt. A városvezetés, a pártok képviselői, civil szervezetek, a nemzetiségi önkormányzatok tagjai és a diák önkormányzat képviselői is lerótták kegyeletüket.

0: Csendes megemlékezést tartottak csütörtökön este Békés Csabán, ahol gyertyát gyújtva rótták le tiszteletüket a szerdán elhunyt motoros rendőr előtt, a Békés vármegyei rendőrfőkapitányság épülete előtt. A 7:30-ra meghirdetett megemlékezésre a gyászoló család, barátok és kollégák érkeztek, akik mécseseket helyeztek el az elhunyt fényképe mellett. A rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint Szöllősi Tamás rendőrzászlós járőrparancsnok szerdán délelőtt szolgálatteljesítés közben vesztette életét Mékerék közelében. A motorral közlekedő rendőr egy személyautóval ütközött, az autót egy nő vezette, mellette kisgyermeke utazott. Szöllősi Tamást 15 éve nevezték ki rendőrnek, tavaly év végén elismerést kapott a Magyar Autóklub helyi vezetésétől, május 1-én pedig a rendőrség napja alkalmából soron kívül előléptették rendőrzászlóssá. Csütörtökön a rendőrség közösségi oldalán jelent meg a felhívás, amelyben gyűjtést indítottak a tragikusan elhunyt rendőr családja számára. A zászlós felesége és két kisgyermeke maradt hátra, akiknek most nem csak a pótolhatatlan veszteséggel, hanem a mindennapok nehézségeivel is meg kell küzdeniük. A kezdeményezés szervezői azt írták, minden felajánlás, bármilyen összegű is, segítséget jelent a családnak ebben a rendkívül nehéz időszakban. Az adományokat közvetlenül a feleség bankszámlájára lehet utalni. Több ezer kilométerről a Karib-tenger térségéből érkeztek fiatalok Békés Csabára. A Franciaországhoz tartozó Martinique szigetéről jött diákcsoport több napot töltött a Békés Csabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnáziumban egy Erasmus program keretében. Délelőtt részt vettek tanórákon, délután pedig felfedezték a várost és környékét, miközben élményeikről, a Békés Csabaiakról és a két ország közötti különbségekről is meséltek. A belvár tanulói év elején viszonozták a kapcsolatot, akkor ők utaztak Martinique szigetére, ahol a helyi Szentpéri intézményben jártak órákra és megismerték a térség sajátosságait. Elmondásuk szerint a szigeten egész évben 22-28 fok közötti hőmérséklet jellemző, magas páratartalommal, sok csapadékkal, amit a közeli vulkán is befolyásol. A mostani látogatás során 12 martiniki diák érkezett két kísérőtanárral. Fogadásukra a belvárban több információs tablót is helyeztek ki, amelyek bemutatták a sziget történetét és nevezetességeit. Ezekből kiderül például, hogy a Montpellier vulkán 1902-es kitörése több ezer áldozatot követelt, látványosságok között pedig szerepelt az állatkert és a botanikus kert is. A vendégdiákok magyar, matematika, angol, francia, német földrajz, rajz, technika és testnevelés órákon vettek részt, mondta el dr. Sidóné Molnár Ildikó, a belvár angoltanára. A fiatalok Békés Csaba értékeit is megismerték, ellátogattak Gyulára, ahol a várat tekintették meg, pénteken pedig Budapestet fedezték fel, mielőtt szombaton hazautaztak. A pedagógus kiemelte, hogy a belvár tanulói rendkívül befogadóak voltak, nem csak a gimnazisták, hanem az általános iskola felső tagozatosai is találkozhattak a vendégekkel, és angol nyelven beszélgethettek velük a szünetekben. A Békés Csabai diákok ajándékokkal kedveskedtek a karibi vendégeknek, és szinte versengtek azért, hogy az udvaron együtt játszhassanak velük. Friss cseresznyét vittek a napokban a sarkadi óvodákba, miután ismét bőséges termés várható az önkormányzat gyümölcsös kertjében. A kertet még 2014-ben alakították ki a Start munka mintaprogram részeként az Epres kert utcában. A másfél hektáros területen mintegy 650 gyümölcsfa áll, cseresznye, megy, alma, körte, szilva és barack, amelyek évről évre szép termést hoznak. Jelenleg a cseresznye és a megy szüretelése zajlik. A friss gyümölcsből ezúttal is jutott a sarkadi óvodákba. A gyerekeknek dr. Mokán István polgármester és Borbé Andorné ügyintéző adta át az ajándékot, számolt be róla a város közösségi oldala. A polgármester hangsúlyozta, hogy az önkormányzat gyümölcsös kertben valódi értékteremtő munka folyik, amit a mostani termés is bizonyít. Kiemelte a közfoglalkoztatási program és a városi mezőgazdasági program áldozatos munkáját. Borbé Andorné hozzátette, hogy nem csak a cseresznye és a megy ígérkezik bőségesnek, az alma, a körte és a szilva termés is. Ezekből a gyümölcsökből szintén jut majd az óvodákba, valamint az időseket ellátó intézményekbe. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békés Vármegyei eseményeivel.
0: Új néven, de változatlan szolgáltató készíti a Békés Csabai közétkeztetést. Kisfilm idézi fel a Békés Csabai Tour de Hongri nap hangulatát. Előre tervezett áramszünet lesz több Békés Csabai városrészben is. Nyugodt Bikagúja leggel a Sóstói állattartó telep mellett. Már is mondom a részleteket. A Békés Csabai közgyűlés a közelmúltban döntött arról, hogy melyik cég készítheti a gyermekek étkezését biztosító ételeket július 1-től. A váltás a közétkeztetésben egyszerre jelent változást és folytonosságot. A feladatot eddig a Pannon Meza Kft. Látta el, ez a vállalkozás működtette a főző és tárolókonyhákat, készítette a 10 órait, ebédet és uzsonnát az óvodásoknak, valamint az általános és középiskolásoknak. Mivel a szerződésük lejár, a város közbeszerzési eljárást indított a szolgáltatás folytatására. Az előterjesztés szerint Békés Csaba évente nettó 1 milliárd 939 millió forintot fordít közétkeztetésre. A lendő szolgáltató 4 főzőkonyhát kap üzemeltetésre, ezek közül 2 ténylegesen is működtetnie kell, továbbá 17 tálalókonyhát és 18 óvodába is neki kell kiszállítani az ételeket. A közgyűlés döntése alapján 10 igen szavazattal és 4 tartózkodás mellett a Gastvital Menza Kft. Nyerte a közbeszerzést. A budapesti cég 1 milliárd 830 millió forintos ajánlatot tett, és 2 plusz 2 évre kapta meg a feladat ellátásának jogát. Szarvas Péter polgármester a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a vállalkozás július 1-től készíti majd az ételeket a Békés Csabai gyerekeknek. A váltás azonban nem hoz érdemi változást. A Pannon Menza a közelmúltban nevet váltott, és immár Gastvital Menza Kft. Néven működik tovább, vagyis ugyanaz a cég folytatja a közétkeztetést. Erre utal az is, hogy a Békés Csabai étlapok eddig is Gastvital honlapján voltak elérhetők. Békés Csaba megyei jogúváros önkormányzata, a Városi Marketing Csoport és a Békés Csabai Média Centrum különleges kisfilmet készített a Tour de Hongri május 13-ai Békés Csabai állomásának legemlékezetesebb pillanatairól. A videó nem csak a verseny izgalmait mutatja be, hanem azt az összefogást is, amelynek köszönhetően a város méltó házigazdája lehetett Magyarország legnagyobb kerékpáros körversenyének. A mezőny 2026. május 13-án kétszer is áthaladt Békés Csabán, a szakasz befutóját pedig szintén a vármegye székhelyen rendezték meg. A város intézményei, iskolái, kulturális és sportközösségei, valamint számos civil szervezet is csatlakozott a programokhoz, hogy a látogatók valódi sportünnepet élhessenek át. A napsütéses, de szeles májusi napon a város több pontján várták aktivitások az érdeklődőket. A közösségi programok, látványos bemutatók, szurkolói kezdeményezések mind hozzájárultak ahhoz, hogy a Békés Csabai állomás ne csupán sportesemény, hanem egy egész várost megmozgató közösségi élmény legyen. A szervezők egyik jelmondata úgy szólt, hogy a mezőny áthalad, az élmény pedig itt marad. A most elkészült emlékfilm ezt az élményt idézi fel, a verseny napjának hangulatát, a város összefogását és azokat a pillanatokat, amelyekre a résztvevők még sokáig emlékezhetnek. A kisfilmet a Békés Csabai Média Centrum készítette, Bucsai Ákos, Tímár Vince, Tóth Miklós, Dobi Attila, Szél Adrián, Köles István Junior közreműködésével. A versenyfelvételek a Tour de Hongri engedélyével kerültek felhasználásra.

0: Az MVM Démász áramhálózati Kft. Június 9-én kedden jelentős területet érintő előre tervezett áramszünetet tart Békés Csabán. A hálózat karbantartása és fejlesztése miatt reggel 8 és délután 4 óra között több város részben is szünetel majd a villamosenergia szolgáltatás. A szolgáltató tájékoztatása szerint a munkálatok érintik a Gyulai út környékét, a Fényesi Tanyák térségét, a Kisfényesi utcát és több kapcsolódó utcát. Ugyancsak áramszünet várható a Lencsési út egyes szakaszain, a Körtesor, a Magyar utca, a Mester utca, Paprika köz, Répa köz és Rózsakert utca környezetében is. A Csabagyöngye környékén is szünetel majd az áram, többek között a Bugár, Bagoly, Buzogány, Csabagyöngye sor, Csabagyöngye utcák, valamint az Almásor és a Cseresznye köz egyes ingatlanjai maradnak ellátás nélkül. Az MVM arra kéri az érintett lakókat, hogy készüljenek az áramszünetre és időben gondoskodjanak az elektromos berendezések biztonságos leállításáról. A szolgáltató hangsúlyozza, hogy áramfejlesztőt nem tud biztosítani. Aki saját vagy bérelt agregátort szeretne használni, annak ezt legalább 5 nappal korábban kell bejelentenie, és előzetes írásos engedélyt kell kérnie. Az érintett utcák és házszámok teljes listája az MVM hivatalos értesítésében találhatók. A rendészeti államtitkárság közlése szerint szerdán délelőtt tragikus balesetben szolgálat teljesítés közben életét vesztette a Békés vármegyei rendőrfőkapitányság kiváló munkatársa, Szöllősi Tamás rendőrzászlós járőrparancsnok. A mindössze 34 éves rendőr Mékerék közelében szenvedett halálos közúti balesetet, miközben esküjéhez híven a magyar állampolgárok biztonságáért végezte mindennapi szolgálatát. A rendészeti államtitkárság úgy fogalmazott, hogy elvesztése pótolhatatlan űrt hagy a rendőrség állományában is mindannyiunk számára. A belügyminisztérium vezetése őszinte részvétét és együttérzését fejezte ki az elhunyt rendőr családjának, hozzátartozóinak és közvetlen kollégáinak. A balesetben érintett édesanyjának és másfél éves gyermekének pedig mielőbbi teljes felépülést kívánnak. A Körös-Maros Nemzeti Park igazgatóság sóstói állattartó telepének közelében járók különleges látványban részesülhetnek. Ott legel a 22 egyedből álló magyar szürke bikagúja, amelyet az igazgatóság kezel. A tenyésztett bikák alapvetően nyugodt lomhaállatok, időnként előfordul, hogy egymással szemben megméretik magukat, ilyenkor kialakul a rangsor, a vezérbika és különböző alárendelt státuszú egyedek. Amint ez a hierarchia megszilárdul, a gúja békésen működik tovább, agresszív viselkedés ritkán tapasztal. És akkor is csak fenyegető gesztusokról, erőfitoktatásokról van szó. A jelenlegi 22 egyedből álló állomány később akár 50-re is bővülhet, amikor a bírálaton átesett tenyészjelölt növendékbikák csatlakoznak hozzájuk. A bikagúját egy speciális élőhely kezelési programba vonták be, egy mocsárfolt kilegeltetését végzik. A kis létszámú, lassan mozgó bikák nem jelentenek veszélyt a környéken fészkelő madarakra, ugyanakkor ritkítják a zsiókát és más vízkedvelő növényeket, így olyan nyílt élőhely alakul ki, amely kedvez a parti madarak életfeltételeinek és fészkelésének. A Körös-Maros Nemzeti Park igazgatóság bikagújája fontos szerepet játszik az ősi génállomány megőrzésében is. A bikák január végétől március végéig a sóstói és a monták pusztai állattartó telepeken háremeztetés során gondoskodnak a vérvonal fenntartásáról. A magyar szürke szarvasmarha a hazai pusztai táj ikonikus állata. A bikák fekete, kormos nyakukkal és robosztus megjelenésükkel különösen látványosak. A gúját Kardoskúton a sóstói állattartó telep bekötője mellett található, szabadon látogatható kilátóból lehet megfigyelni elsősorban a reggeli és az esti órákban.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

nem leszek sem erre, egy szetlin hagytam egy mosolytán. Tudom és belátom, hogy sokszor berántom, a rosszat és a jó szíved fáj.

most múlik pontosan. Engedem, hadd menjen.

szót a szüntelen, őt látom mindenhol. Meretten nézek a távolba, otthonom kőpokon, szilánkos mennyország.

0: reggeli start. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Mikó György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazinműsorunkban Baranyai Tibor kollégám beszélget Ricu Norbert, mentőszakápoló kutatómentővel, a herbál vagy biofű néven ismerté vált szintetikus drogról és annak hatásairól. A beszélgetés őszintén tényfeltáró jelleggel mutatja be a megdöbbentő magyar herbál körképet egy mentős szemével, a szerhasználók és a társadalom szempontjából. Ricu Norbert tagja a herbál prevenciós munkacsoportnak, tagja és alelnöke a híres Rescue Team kutyás keresőmentő és speciális keresőmentő csoportnak, akikkel a februári Richter skála szerinti 7,8-es magnitúdójú törökországi földrengés áldozatait kutatta, emellett elsősegély és baba elsősegély oktatóként is terjeszti az életmentő egészségügyi ismereteket. Tartsanak velünk!

0: Start Rádió.
1: Vendégünk a stúdióban Ricu Norbert, az Országos Mentőszolgálat mentős technikusa, akivel szintetikus drogokról fogunk beszélni, ezen belül is a rengeteg társadalmi problémát és egészségügyi problémát jelentő herbáról. Szervusz Norbert, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, köszöntelek a stúdióban.
2: Szervusz Tibor, köszöntöm a hallgatókat én is.
1: Néhány gondolatot szeretnék kérni rólad, hogyan mutatkoznál be a hallgatóknak, mit kell tudni rólad?
2: Mondhatnám, hogy egy reneszánsz ember vagyok, de ez nyilván nagy képű lenne. Nagyon jól mondtad, mentőtechnikus vagyok a mentőszolgálatnál, és emellett is igazából az egészségügy, illetve a társadalomnak az egészségtudatos nevelése, ez ami az én küldetésem, úgy gondolom, személyes okom van rá. Az első és legfontosabb téma nekem az újraélesztés. Gyermek elsősegély tanfolyamokat tartok, és a személyes példát említettem, én halva születtem, engem újraélesztettek a születésem után, úgyhogy ez az én karmám. Én ezt szeretném továbbadni, ezt a tudást, mert hogy személyes példámon érzem, hogy ez fontos.
1: Hogy ez fontos, igen. Mi történt a születés közben? Oxigénhiány vagy koraszülés volt?
2: Érett szülés volt, a régi iskola és az új iskola ütközött. A régi főorvos, aki vezette a szülést, ő azt mondta, hogy nők milliárdjai szültek már meg természetes úton, ez tökéletes lesz. A fiatal orvos már az ultrahangot, illetve egyéb képalkotó diagnosztikákat használva és azt felismerve, hogy relatív téraránytalanság állt fenn. Én egy szép nagy darab baba voltam, 4 kg 25 dekával születtem, az édesanyám pedig egy picit törékeny asszony, és ő fölismerte, és ő a császármetszést javasolta, nem a mostani divatos okok miatt, hanem a egészségvédelem szempontjából. A főorvos úr ezt megvétózta, és akkor jött a vákum, a fogó, és ez egy darabig tolerálta, a szervezetem majd nem, és igen, az oxigén hiányba, úgyhogy anyulag az volt az utolsó hang, amit az altatás előtt hallott, hogy nincsen szívhang.
1: Te jó ég, ez egy elég drámai helyzet volt, és mentős hogyan lettél?
2: Az is egy személyes történet, én területi képviselő voltam, illetve üzletkötő, a ásványvíztől az ingatlanig mondhatnám mindennel foglalkoztam, hiszen azt gondolom, hogy az eladási folyamatot kell megtanulni, az áru ismeret az már jön, az megint csak egy hozzátanulható dolog, és kávéztam Kecskeméten egy kávézónak a teraszán egy barátommal, éppen üzletről beszélgettünk, amikor a látókörünkön belül tőlünk körülbelül 20 méterre összeesett egy idős úr, akihez odaszaladtunk, mert nyilván akkor is nyitott voltam ezekre a dolgokra, viszont legnagyobb szégyenemre, amellett, hogy nekem volt jogosítványom már akkor, igazából csak nagyon felületes ismereteim voltak. Tudtam, hogy körülbelül mit kell csinálni, és ez egy szörnyű felismerés volt, hogy én nem tudtam effektíven segíteni. Valamit csináltam, masszíroztuk a mellkast, és mentőt hívtunk természetesen, ami azt gondolom egy legelső és legfontosabb dolog ezekben a helyzetekben. A kiérkező mentő egység pedig két rutinos, mondhatni idős kollega alkotta, akik szempillantásokkal, félszavakkal kommunikálva visszahozták az életbe ezt a bácsit, és nekem ez egy olyan aha élmény volt, hogy én azt mondtam, hogy én ezt akarom csinálni. Tehát ez, amit én addig csináltam, az nem hasznos, azonnal talmivá vált az egész, és azt mondtam, hogy én ezt akarom, és én másnap bementem a mentőszolgálathoz, és jelentkeztem mentőápolónak.
1: Voltak esetleg nehézségek az indulásnál, nyilván a halál legkülönböző fajtáival találkozik, tehát ezek nem olyan dolgok, amiket úgy hétköznapi ember esetleg el tud azonnal viselni, ugye sok problémát jelent az is, hogy ilyen helyzetekben lebédulnak a szemtanúk, és nem tudnak oda menni segíteni. Ezzel te hogyan birkóztál meg?
2: Szerencsés alkat vagyok, azt gondolom, hogy ilyen a lelkületem, hogy ki tudom zárni a külvilágot ezekbe a helyzetekbe, és arra koncentrálok, ami az én dolgom, amiben tudok segíteni. Ergo a sérültre vagy a betegre. A külső dolgok nem. Ezt említettem már a törökországi katasztrófa kapcsán, hogy mi már megtanultunk úgy nézni, hogy ne lássunk. Tehát annyit fogadok be, amennyit érzem, hogy elbír a lelkem, és annyit azt teszem, amihez igazán értek, amire tehetséget kaptam, amire kiképeztek, amit megtanultam.
1: Igen, hát itt a bemutatkozásnál nem mondtam el, hogy alelnöke vagy a híres rescue teamnek, akik ugye törökországi földrengés idején kint voltak és segítettek. Erről is néhány gondolatot, hogyha tudnál mesélni, mivel találkoztál ott?
2: Szörnyűséggel, és a szörnyűséggel a köbön, és ezt még megszorozva százzal. Egy hatalmas katasztrófa volt ez, a híradásokból a hallgatóink láthatták, ismerhetik. Egy 500 ezer fős város tűnt el a föld színéről. Mi a harmadik napon érkeztünk, a földrengést követő harmadik napon, ugye azt kell tudni, hogy ez egy 7,8-es földrengés volt, viszont 90 másodpercig tartott. Ilyen nem volt még az írott történelem során, ezért volt ez a hatalmas pusztítás. A református szeretett szolgálat kötelékébe érkeztünk ki, és gyakorlatilag hajnalban szállítottak a katasztrófa helyszínére helikopterrel, és mi azonnal bele is vetettük magunkat a munkába. Ami a legnehezebb volt itt, a sérültek és az elhunytaknak a hatalmas száma, illetve az aránytalanság, ami minden katasztrófa helyzetnél megvan, hogy az ellátók és az ellátásra szorulók száma között iszonyatos különbség van, amit nagyon jó szervezettséggel, a török hatóságok előtt le a kalappal, nagyon jó szervezettséggel próbáltak orvosolni, illetve nagyon ügyes felderítő munkával. Nekünk ez volt a dolgunk elsősorban, hogy a kutyáink segítségével még élő áldozatokat, vagy még élő bajba jutottakat keressünk. Kiszámoltuk utólag, a 4 nap alatt 8 óra hosszát aludtunk összesen, tehát végig a romon voltunk, amikor csak lehetett. Ez nyilván mind a kutyákat, mind minket megviselt, és pont mikor jöttem most hozzád, akkor beszélgettem egy ismerősömmel, aki kérdezte, hogy túl vagyok-e már rajta lelkileg, és nagyon érdekes ez, ugye 18 év mentő múlttal kerültem én Törökországba, és a nyár végén, augusztus végén mondtam azt, hogy most vagyok túl a februári katasztrófán.
1: Azt mondom, de akkor gyakorlatilag mondta 18 éve mentőztél, akkor vagy most is már, vagy átléptünk esetleg már a 19. évbe?
2: Még nem.
1: Még nem, még a 18 éve mentőzöl, a te lelkedet is megviselte gyakorlatilag ez a törökországi látvány.
2: Igen. Mondom, a sérültek, illetve a halottak nagy száma miatt, illetve ami a legnehezebb volt talán, az a tehetetlenség. Amikor a kutya jelzett és megtaláltuk a bajba jutottat, nagyon sok országgal dolgoztunk együtt, koreaiakkal, spanyolokkal, indonézekkel, amerikaiakkal, kanadaiakkal. Nagyon hasznos ismeret volt, amit ott egymásnak át tudtunk adni. Nagyon komoly technikai háttérrel rendelkeztek például a koreaiak. Ők ilyen 40 méter, a romba 40 méterre behatolni képes endoszkópos eszközökkel jöttek, és láttunk egy olyan valószínűleg családot, egy emberek egy csoportját, akik 6-an-8-an voltak, egy üregbe menekültek meg, és a hőkamera, illetve az endoszkópos kamera képei alapján a mentés során folyamatosan szépen hunyt ki a fény, tehát haltak meg, és a 8-ból végül is, mire odaértünk hozzájuk, már egy sem élt. Itt 40 méter, több tonna betonon kellett volna keresztül ásni magunkat. A eszközök és munkagépek voltak, de hát nyilván itt ezt nagyon okosan, nagyon körültekintően kell ezeket a gépeket használni.
0: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Ricu Norbert mentőszakápoló, kutató mentővel, akitől megtudhatjuk, hogyan terjedt el a herbál, milyen veszélyeket jelent, látott-e már boldog herbálfogyasztót, és milyen mellékhatásokkal kell számolniuk a fogyasztóknak.

0: Start Rádió.
1: Ennyi bevezető után nyilván látszik az, hogy mekkora tapasztalat mennyiséget gyűjtöttél így a 18 év során, és akkor a mai témánkra kanyarodva herbáról, a szintetikus drogokról fogunk beszélgetni mentős szemmel. Talán egy legegyszerűbb kérdést, te hogy látod a helyzetet mentősként? Milyen a helyzet most Magyarországon ezekkel a drogokkal kapcsolatban?
2: Érdekes. A statisztikák azok javulást mutatnak az elmúlt két évben. Még 2021-ben a mérgezéseknek a jelentős többségét, vagy jelentős, az esetek jelentős számát azt a herbál okozta. 22-23-ra ez mérséklődött, nem azt jelenti, hogy eltűnt, hanem a második-harmadik helyre került az amfetamin származékok, illetve a kanabis háta mögé. De nem ettől veszélyes, hanem maga a szer. És hogyha megengedett, és megengedik a hallgatók, egy kis történelmi kitekintést szeretnék, hogy végülis miről beszélünk. A herbál vagy biofű, ami nagyon hangzatos név, a biót, azt szeretjük, hát az mindenbe jó és egészséges. Ez egy iszonyatos nagy átverés, ez egy méreg. Csak egy hangzatos nevet adtak neki, nyilván, hogy könnyebben eladható legyen. A dílerek azzal fognak kuncsaftokat, hogy azt mondják, hogy ez laborba készült, ezt orvosok, gyógyszerészik készítik, ez kifejezetten arra van, hogy te jól érezd magad, hogy más állapotba kerülj. Ez is egy bődületes hazugság. Nyilván, amióta a föníciaiak kitalálták a pénzt, erről szól az egész. 2004-ben került Európában, és 2008-ban találkozunk először az USA-ban a herbállal, és hogy legyen egy pici aktuális része is, a 80-as években kezdték el terjeszteni. Az első ilyen hatóanyag, a CP47 nevet kapta. A CP, az Charles Pfizer, a Pfizer gyógyszergyár alapítója. Ő lett a névadója, az első herbál vagy herbál.
1: Ja, egyébként van valami köze hozzá?
2: Nincsen, csak ő a névadó. Ezek szintetikus kannabinoidok, amik, és itt megint csak van egy, és szeretném eloszlatni ezt a közkeletű félreértést, az égvilágon semmi köze nincs a kannabiszhoz, ennek a szernek. Ez egy annyi talán a közös, hogy a hatása ugyanazon a receptoron, ugyanazon a kannabinoid receptorokon hat. Ennyi a közös, viszont a kannabisszal ellentétben az első-második találkozás után már fizikai függőség alakul ki, és mivel ezt említettem, a 80-as évektől kezdték, 2008 az USA debütálás, és 4 év alatt, ami a kábítószerek esetében egy nagyon-nagyon rövid idő, 4 év alatt az USA rájött, hogy itt tennem kell valamit, 2012-ben tiltó listára tették ezeket a hatóanyagokat. Na de itt ez pont erről szól, hogy mindig a laborok, a vegyészek mindig a hatóság előtt járnak. Egy ilyen hatósági tiltó eljárás a legjobb esetben is 4-5 hónap, addigra már 10 másféle molekula szerkezet van, mert hogy úgy néz ki, hogy elég, hogyha egy szén atomot megváltoztatok ebben a bonyolult kémiai rendszerben, már más a hatóanyagtartalom, és éppen ez a veszélye is, hogy a vegyészek folyamatosan fejlesztenek, de ők maguk se tudják, hogy milyen hatása lesz. Leginkább az orosz ruletre tudnám hasonlítani. Veszek valamit valakitől, és hogyha ugyanaztól az embertől veszek holnap vagy holnap után, se ugyanezt a hatást fogom elérni. Amit én mentőként tapasztaltam, az érzelmeknek vagy a hatásoknak a teljes skálája. A teljes öntudatlan, eszméletlen állapottól a teljes agitáltságig, amikor rendőri segítséget kellett kérnünk, mert egy 45 kilós 15-16 éves fiúval nem bírtunk el mi a mentőegység, sőt a rendőrök is igencsak bele kellett kapaszkodniuk, egy földöntűri erőt ad. Vannak, akik zombik lesznek tőle, vagy legalábbis a zombihoz hasonló állapotba, teljesen kataton állapotba kerülnek. Vannak, akik, és ez egy viszonylag jelentős szám, akik úgy érzik, hogy meggyulladnak, hogy leég a húsuk a csontokról. Van olyan tapasztalatom is, beszéltem függőkkel, fogyasztókkal, és már leszokottakkal is. És ez más kábítószereknél nem jellemző, a herbánál igen, 2-3 évvel a teljes tisztaságot követően, tehát mikor 2-3 éve nem fogyaszt már herbát, még mindig vannak tünetei. Azt mondja, hogy megy az utcán, és egy ember jön szembe, akiből hirtelen 3 és 4 lesz. És nem mint egy kettős látás, hanem más, teljesen más karakterek. Halucinálnak, nem létező dolgokat látnak, ismétlem, 2-3 évvel az utolsó adag elfogyasztása után.
1: Az utolsó mondatodra reflektálva, ennek fényében vajon miért próbálják ki az emberek, miért válnak függővé, mi az, ami számukra akkor, amikor ennek a tudatmódosítószernek a hatása alatt vannak, akkor ez jó nekik.
2: A Hiperkarma zenekar után szabadon, vagy őket szeretném idézni, a mindenki függ valamitől. És ez egy nagyon nagy igazság. Azt gondolom, hogy a mai kortársadalma kifejezetten a függők társadalma, csak nézz szét a környezetedben, és a legegyszerűbb talán mobiltelefont említeni, illetve egy olyan ország polgáraiként beszélgetünk, ami a 2022-es legújabb nemzetközi statisztika alapján alkoholfüggőségben az első, az oroszokat megelőztük. A férfiak 36,9% alkoholfüggő Magyarországon, a nőknek pedig 7,2% a világ elsők vagyunk, kétes dicsőség ez nyilván. Tehát a függőségből indulnék ki, illetve az, hogy miért a herbál, egyrészt mert olcsó, és ezáltal megválogatja azt a réteget, akik használják. Jellemzően a lecsúszott rétegek, a szegregátumoknak, a társadalmilag kirekesztett csoportoknak a drogja a herbál. 5-6-700 forintért kap ebben a környezetekben egy pakkot, egy adagot az ember, amitől, és már ahogy említettem a eleinte, teljesen kiszámíthatatlanul, lehet, hogy 2 óra hosszáig, de lehet, hogy 4 napig leszek eszméletlen. És mondom, az orosz ruletre tudnám, azt gondolom, hogy ez az itt az a vevőkör, vagy az a fogyasztói kör, akinek már a minden mindegy. Aki el akar szakadni nem akar meghalni, el akar szakadni a valóságtól, és arra egy még megfizethető szert keres társul. És ez lesz a herbál. Viszont, és ebben nem gondolnak bele, és itt jön a mi felelősségünk, a társadalomnak a felelőssége, illetve nekünk, az ezzel foglalkozó szervezeteknek nagyon fontos az edukáció, a felvilágosítás. Olyan ismeretterjesztő esteket kellene alkotnunk és létrehoznunk, ahol már leszokott fogyasztók, szakemberek, akár egészségügyi középkáderek, mint én, tartanának előadást kézzel fogható és a közönség számára befogadható kommunikációs eszközökkel. Mert ha ott valaki a magas piedesztáról beszél erről, hogy az drog nem, a drog rossz, a drog káros, az nem fogja megfogni, nem fogja visszavetni a fogyasztást. Példák kellenek, olyan emberek, akik elmondják, hogy én ezen már keresztül mentem, hallgass rám, hogy ne csináld. Tehát van egy társadalmi vetülete, amikor el akarok menekülni, és jártam én is olyan helyeken mentőápolóként is, illetve a herbál munkacsoport tagjaként is, ahol még egy picit talán fekete humorral mi is azt mondtuk a stáb tagjaival, hogy nézd, ha itt kéne élnem, lehet, hogy én is keresnék valami pótszert. Mert itt erről szól, el akarok szakadni a valóságomtól, mert az elviselhetetlen. Akkor inkább keresek valamit, ami kiüt. És itt ezek soha nem pozitívak. Ezt higgyék el nekem a hallgatók, akik látok a mentőben herbál hatás alatt lévő fiatalokat, idősebbeket is, és ők soha nem boldogok. Nem mosolyognak, és nem nincs eufória, hogy de szuper, hogy betéptem, hanem hallucinációk vannak, halálfélelem, és mellé fizikai tünetek. Tehát itt az, hogy heves szívdobogás érzése van, az egy dolog, de valóban okozhat szívritmus zavarokat, és amivel el tudjuk tántorítani őket, azok talán az átélt élmények, de a függő személy, amikor már kialakul a fizikai függőség, ezzel nem fog foglalkozni, neki újra kell élnie. És ez nem is a bűnődözés oldaláról megközelíthető probléma, hiszen, és ezt megint csak statisztikák, illetve mi, akik beszélünk a függőkkel, tudjuk bizonyítani, hogy az a legutolsó pont az ő félelem listájukon, hogy elkap a rendőrség, és ezért kapok majd valamilyen büntetést. A még ennél előre való az is, bármilyen fura, hogy az egészségüket féltik, az egészségi állapotukat, de az is csak az utolsó előtti.
0: Hogyan változik a herbál hatásától a személyiség és a drogfogyasztó élete? Mi kell a leszokáshoz? Beismerik-e a betegek, ha herbált fogyasztottak? Mikor hívjunk mentőt, és hogyan segíthetünk, ha azt látjuk, hogy valaki rosszul van az utcán? Megtudhatják a Ricu Norbert mentőszakápolóval folytatott beszélgetésből.

0: Start Rádió.
1: Azt kell tudnia, aki a Herbál útjára lép, hogy gyakorlatilag meg fog szakadni minden kapcsolata a társadalommal, a családot elveszíti, a barátokat elveszíti, minden addig általa ismert és szeretett dolgot, és csak rosszabb lesz. Tehát hiába hiszi azt már, hogy innen nincsen lejjebb, de rosszabb lesz. És amit én el szoktam mondani, hogy ne ettől féljenek, hogy milyen börtönbüntetést kapnak, vagy milyen szankciók lesznek, hanem az, hogy megváltoztatja. Onnantól kezdve, hogy a droghatás alá kerül és függő lesz, ő olyan, mintha eladná a személyiségét, a lelkét, marad egy test, amiben a Herbál fog pusztítani, és minden tett, amit ő véghez visz, az a Herbál lesz, és nem ő. Nagyon sok családon belüli erőszakot látunk, kifelé irányuló erőszakot is, olyanokat, akik utána az elmesélések alapján tudják, hogy ők ezt megtették. Illetve még egy dolog, ami nagyon fontos, és itt a statisztika az egy ilyen exakt dolog, nagyon sokféleképpen lehet nézni. A Herbál halálozásoknál ugye azt tekintjük, amikor valamilyen szívritmus zavar vagy szervi probléma kapcsán elhalálozik a Herbál fogyasztó. De azokat nem vizsgáljuk, amikor Herbál hatás alatt autót vezet és autóbalesetet okoz, amikor Herbál hatás alatt a Herbál olyan hallucinációkat diktál neki, hogy ugorjon ki a vonat elé, ugorjon le a hídról, legyen öngyilkos. Ők az én olvasatomban ugyanúgy a Herbál halottai, de statisztikailag nem lesznek azok.
2: És ez egy ilyen általános képlet, tehát mindig ez az eredménye, elveszíti a családot, lehullik teljesen az életről, mindig ez az eredménye, vagy van esetleg lehetőség arra, hogy valaki erről lejöjjön?
1: Szeretném azt mondani, hogy van, és nagyon-nagyon elenyésző számban van is, de ezért nagyon sokat kell tennünk még nekünk is, a többségi társadalomnak, illetve magának az egyénnek is. Csak ez egy olyan spirál, amibe ha belecsúszik, nem nincs meg a kiugrás. Tehát kell hozzá egy halálközeli élmény. Egy olyan helyzet, amikor tényleg meglegyinti a halálszele, és akkor van lehetőség. Viszont így is nagyon nagy a visszaesés. Itt ugye nyilván a függőség, a függő személyiség típus kiindulva, de vannak pozitív példák, nem nagy számban, de vannak, akiknek ez sikerült.
2: Itt említetted a beszélgetés, vagy a mondataid között, hogy különböző féleképpen begyészkednek, ezeket a drogokat fejlesztik. Ez a hétköznapi gyakorlat során, mint mentősként, ez hogyan módosul, hogy a klinikai tünetek hogyan változnak, az első segélynyújtás hogyan változik ezzel kapcsolatban, van-e differencia a különböző szerek hatásainak ellátásánál?
1: Igen, mindig, minden esetben a beteg állapotát kell néznünk, és az ő tüneteit kell kezelnünk, ami jellemzően ugye az eszméletlenségnél megvan a protokollunk, a légútbiztosítása az első, illetve a fizikális védelem. Nyilván, amikor ebbe az agitált állapotban van és agresszívvé válik, akkor őt is és a környezetet is védenünk kell. És itt jön be a nagyon nagy probléma, ugye, mivel nem tudjuk, hogy mi az, amit ő bevett, és nagyon sokszor, sőt, az esetek 100%-ában tagadnak. Nincs az, hogy hello, én rosszul lettem, mert herbáloztam, hanem kitalálnak minden féléket, valaki beletett valamit a poharába, véletlen valamit fogyasztott, tehát nyilván mindig én nem találtam még, nem találkoztam olyan drogossal a 18 év alatt, aki azt mondta, hogy én ezt akartam.
2: De ez a büntetésektől való félelem?
1: A társadalmi ellenérzés miatt, tehát ők ezt tudják, hogy ez nem jó. Tehát nekünk mindig ezt kell kezelni, és nagyon sok különböző, amit láthatnak a hallgatók és az utcán, hogy pici ásványvizes üveggel sétálnak, rengeteg vizet fogyasztanak, ez nagyon sokszor ez a meggyulladok érzés, hát próbálják magukat hűteni, nem szomjas, hanem hűteni akarja, mert úgy érzi, hogy leég a, ahogy már említettem, leég a húsa a csontjairól. Azt gondolom, hogy ez minden, csak nem pozitív élmény.
2: Igen. Hogyan kezdtek egy ilyen ellátáshoz? Tehát amikor egy esethez hívnak benneteket, akkor mi történik utána?
1: Ellátjuk a sérültet, az az első, hogy a szükséges karhatalmi segítség, és ez nagyon sokszor előfordul, igen, akár a környezet okán is, akár maga a sérült állapota okán is, és betesszük a mentőautóba. és ott kezdődik a tüneti kezelés, tehát megpróbáljuk stabilizálni az ő állapotát, majd kórházba szállítjuk attól függően, hogy milyen tünetek vannak, vagy belgyógyászati sürgősségire, nagyon sokszor sérülés is előfordul, akkor nyilván a traumatológiai ambulanciára, minden egyéb esetben pedig a pszichiátriára, ahol az addiktológiai ellátás folyik.
2: Az utcán járva a hallgatók közül is bárki. Sokszor probléma az, hogy nem mennek oda menni, nem mennek oda segíteni. Van-e esetleg olyan specifikus tünetegyüttes, amivel esetleg találkozhat egy hallgató is, és akkor ebből már tudhatja, hogy mi a helyzet, és emiatt hívja a mentőket? Mire figyeljenek oda?
1: Picit ketté választom a választ. Igen? A kérdésedre. Az első az az, hogy azt gondolom, hogy minden esetben menjünk oda. Ez legyen a legelső. Ha csak azt nem látom, hogy egy másfél méterre szamuráj karddal hadakozik ott a delikvens. Ha azt látom, hogy fekszik padon, földön, ül, láthatólag rosszul van, akkor állampolgári kötelességem oda menni, és a tőlem elvárható, a tőlem telhető legjobb módon első segélyt nyújtani. Ez nagyon sokszor csak annyi, hogy megkérdezem, hogy mi történt. Ne legyen az első az, hogy mentőt hívok. Legyek készenlétbe, de kérdezzem meg, hogy mi történt. Lehet, hogy csak annyi, hogy elfáradtam, fáj a lábam, vagy nagyon sok esetben nyilván az alkohol is szerepel az okoknál. Nagyon sokan elmondják, hogy semmi, igazából csak berúgtam, egy picit pihenek. Azt én látom, ha beszél, akkor nagy valószínűséggel nincsen életveszélyes állapotban. Ha azt látom, hogy maga tehetetlenül, eszméletlenül fekszik, ami azt jelenti, hogy megrázogatom és nem reagál rá, ne féljünk oda menni, mert tudunk segíteni. Próbáljuk meg megrázni, és ha eszméletlen, hívjunk mentőt. És onnantól kezdve az én kollégáim fognak segíteni a telefonban. Ez egy nagyon fontos dolog, és én ezt szeretném, és ezt is közvetítem mindig az első segélynyújtók felé, hogy nem, nincsenek egyedül. Mert a mentésirányító, a mentésvezető ott van a telefon másik végén, és segít neki, gyakorlatilag vezeti a kezét. Én el szoktam mondani pici túlzással, hogy ha az eszközök rendelkezésre állnak, és van valaki, aki a telefon végén irányítja a kezemet, én egy NASA űrállomást összeszerelek. Mert képes vagyok rá, és az első segély ennél sokkal egyszerűbb dolog. Lesz segítség, meg hívjunk segítséget ketten, tehát az utca emberétől. Hívjunk segítséget ketten, nem, itt nem érvényes a matek. Nem kettőt érünk, és nem kétszer többet, hanem százszor többet. Összetesszük a tudásunkat, amiben én bizonytalan voltam, az lehet, hogy neki eszébe jut, és ketten, és egy nagyon jó összekovácsoló, vagy egy nagyon szuper élmény embereken segíteni.
0: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Ricu Norbert mentőszakápoló, kutató mentővel, akitől megtudhatják, miért pont a herbál okozza a legnagyobb drogfogyasztási problémákat, milyen módok lehetnek ezek megoldására a politikai döntéshozás szintjén, milyen javaslatokat tettek ezügyben a második reformkor politikai szervezet keretében, illetve hány éves korban lehet és kell elkezdeni a herbál prevenciót a gyerekeknél.

0: Sport Rádió.
1: Számodra van-e valamilyen emlékezetes eset a Herbállal kapcsolatban?
2: Több is. Ami most az utóbbi időben történt, az egy 3 gyerekes anyuka, egy középkorú anyuka, 3 gyermekkel, aki teljesen, tehát ő egy hollywoodi szuperprodukcióba elmehetett volna a ilyen ördög által megszállt személynek. Teljesen kiszámíthatatlan volt, úgy hívjuk, hogy kattogott. Voltak teljesen épp, normál gondolatai, el tudta mondani az adatait, amik stimmeltek is, tehát utána visszaellenőriztük a személyes adatokat, viszont egyik pillanatról a másikra kiszámíthatatlanul kezdett viselkedni, agresszívvé vált, a szemét forgatta, a nyakát tekergette, mondom, mint egy ördög által megszállt, ilyen negatív kiflibe visszafordult, ez eltartott ez az állapot percekig, és utána visszajött belőle, és teljesen adekvát, normál módon válaszolt a kérdéseimre. Aztán ismétlődött újra ez a...
1: Értem, ez a kattogás benne gyakorlatilag, hogy ide-oda kapcsolgat az éppen aktuális tudata. Ugye, ez társadalmi probléma, egészségügyi probléma. A társadalom mennyire foglalkozik ezzel? Van esetleg olyan program, ami ebben segíthet? Ugye említette te is, hogy részese vagy egy olyan csoportnak, ami foglalkozik ezzel a herbál problémával. Hogyan látod ezt az ország tekintetében?
2: Mi a második reformkornak a herbál prevenciós munkacsoportja vagyunk. Erre említettem, hogy a munkacsoporttal jártunk. A 2018 óta foglalkozik a második reformkor a herbál kérdéssel, és most már párként is az egyik főügyünk a herbál elleni küzdelem. Viszont kormányzati szinten, tehát az országnak 2020 óta nincsen drog stratégiája. Ez nem csak a herbál, hanem az összes drogot tekintve. Úgyhogy mi ezt tűztük zászlónkra, és itt nyilván nem csak a herbálról van szó, hanem az összes szintetikus drogról, de ezt látjuk a legnagyobb problémának, pont amiatt, hogy egy nagyon kiszolgáltatott, nagyon magára hagyott réteget érint. Van egy javaslatunk, egy herbál prevenciós javaslat, ami gyakorlatilag hosszú és rövid távú javaslat. A rövid távú terveink és a rövid távú javaslatunk az, hogy minél gyorsabban, és itt rendőrségi, tehát karhatalmi segítségre van szükség, megkettőzni, megtöbbszörözni a karhatalmi jelenlétet azokban a helyszíneken, ahol tudjuk, hogy ez hatalmas problémát jelent, legyen egy elrettentő ereje a rendőrségi jelenlétnek, illetve javasoltuk, sőt mondhatnám, hogy követeljük egy drog osztagnak, hogyha legyen ilyen hollywoodi hasonlat, a fölállítását, ami országos lefedettséggel kifejezetten ezeknek a terjesztői hálózatoknak a felszámolásával foglalkozik.
1: Ez fontos hangsúlyozni, hogy a terjesztői hálózat, tehát nem
2: az ez áldozat, az alapja, nem, ez az alapja. Én azt gondolom, hogy az áldozatnak megvan a saját maga problémája, viszont itt is megvan a kriminalisztikai jelentősége, hiszen ahhoz, hogy ezt az 500 vagy 1000 forintos drogot megszerezze, a napi adagját, ahhoz ő bűnözni fog. És ezek a környezetükben élő embereknek iszonyatos probléma. Ezek kis besúrarásos tolvajlások, utcai rablások, amik lehet, hogy nem is kerülnek a hallgatók látókörébe. Erről nem szól minden nap a híradó, de azoknak az embereknek a mindennapjait megkeseríti. Tehát ilyen vonatkozása is van. Ez a rövid táv. Nagyon fontos lenne egy olyan nyomozócsoportot fölállítani, és most én az aktuál politikát ismerve hallottam egy ilyen kezdeményezést, hogy föláll az ORFK-nál egy országos lefedettségű, ilyen kiberbűnözés elleni csoport. Én nagyon szeretném, hogyha ez kiterjedne a herbál hálózatokra is, ugyanis, csak ötleteket nem akarok adni, a mai nap is bárki gyakorlatilag 3 kattintással az interneten keresztül hozzáfér. Nem klasszik dílerek vannak, akik kapucniba bújva állnak az utcasarkon és megkérdezik. Igen, nem. 3 kattintás és sajnos hozzáférhető, hozza a futár, hozza a posta, 1-2 napon belül a fogyasztó kezében van, vagy a kezében lehet, úgy, hogy itt nincsen használati utasítás. Itt nem mondják el, hogy haló, vigyázz, ez és ez történhet, itt ugye profitorientáltságról van szó. Ez a rövid távú javaslatunk, a hosszú távú pedig társadalmi, gyakorlatilag folyamatos edukációra lenne szükség, amit mi szeretnénk ezeken a kiemelt területeken létrehozni ambulanciákat, drogambulanciát, ahol lenne addiktológiai szakember, lenne egészségügyi szakember. Én például javasoltam a most átalakult háziorvosi ügyeleti szolgálathoz kapcsolni ezeket ezeken a területeken, ahol lehetne azonnal ellátást is végezni, ha sérülés van, ha bármilyen szervi probléma van, de ezen túlmenően szeretnénk, hogyha ezek közösségi térként szerepelnének, ahova be tud menni, meg tud hallgatni előadásokat, ismeretterjesztést, és egy közösséget alkotni, mutatni új utat, új alternatívát. Mert azt látjuk, hogy ők beleszürkülnek, beszűkül a tudatuk ebben a helyzetben, és azt gondolják, hogy nincs a szegregátumon, az utcámon, a városrészemen kívüli világ. Miközben van, tehát 1000 helyre el lehetne menni dolgozni, van munkalehetőség. És azt gondoljuk, hogy az ismeretterjesztés, a pozitív példáknak a mutatása, a munkalehetőség és az életutaknak a segítése, de ez csak együttműködve és hosszú távon működik.
1: Milyen időskorban érdemes elkezdeni a prevenciót? Ezekre a veszélyekre való figyelemfelhívást?
2: Ha picit kikanyarodok a kérdésből, de fogok válaszolni. Igen. Egy pár évvel ezelőtt, és ez legyen mondjuk 10 évvel ezelőtt, egy iskolába kértek fel szexuális felvilágosító előadást tartani 12 éves gyerekeknek. Én magam is apa vagyok, van egy 23 éves fiam, egy 14 éves lányom és egy 17 hónapos kislányom.
1: Gratulálok.
2: Köszönöm. Úgyhogy ők is motiválnak ebben, én szeretném, ha ők olyan világban nőnének fel, ahol ez nem mindennapi probléma. És visszatérve a szexuális felvilágosításra, a 12 éves gyerekeknél már azt láttam, hogy elkéstünk. A jelentős részénél láttam a tekintetükön, a mimikájukon, hogy elkéstünk. Azt gondolom, hogy ugyanez a helyzet a herbál és drogprevencióval is. Tudunk 12 éves fogyasztókról is. Úgyhogy ezt korábban el kell kezdenünk. Ez egy hatalmas munka. Tehát ezt mi látjuk, és azt is tudjuk, hogy nem fog működni máról holnapra. Már az óvodában el kell kezdeni azt a edukációt, hogy mutassak más lehetőségeket. Hogy azt, amit én otthonról hozok, mert az esetek többségében a szülő a minta, próbáljak más konfliktus kezelési módokat találni. Ne az legyen az első, hogyha akadályba ütköztem, akkor nyúljak valami pótszerhez. Hanem tanuljak, képezzem magam, és nyílik lehetős, 1000 lehetőségem nyílik, amelyre el tudok indulni, ahelyett, hogy a herbához vagy más drogokhoz fordulnék.
1: Ez egy őrült célmalomharc.
2: Az, és mi beszélgettük a második reformkor herbál munkacsoportján belül a srácokkal, a fiúkkal, hogyha 3-5 embert megmentünk, akkor már győztünk. Ugye mi a mentőknél használjuk ezt a kifejezést, vagy ezt a szállóigét, hogy aki egy életet megment, az az egész világot menti meg. Mi ugyanígy gondolkodunk a herbál prevenció kapcsán, és nincsenek illúzióink, de azt gondolom, hogy összefogott társadalmi közös minimumok fölállításával működhet.
1: Legyen ez a zárszó is. Köszönöm szépen még egyszer, hogy elfogadta meghívásunkat, és köszönöm, hogy itt voltál velünk a stúdióban.
2: Szervusz. Köszönöm szépen. Szervusz.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Jelentős bérkülönbségek alakultak ki a magyar közszférában, a GKI gazdaság kutató legfrissebb elemzése szerint. A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján végzett kutatás rámutat, hogy a fizetések növekedése az elmúlt években eseti célzott intézkedésekből származott, ami drasztikus kereseti szakadékot és bérfeszültséget eredményezett az egyes szakmák között, miközben a szociális munkások átlagkeresete 543 ezer forint körül alakul, az állami vezetők jövedelme meghaladja a 2,2 millió forintot, a tanárok bére az egyetemi diplomás átlagkereset 64%-át éri el, a nyomozók reálkeresete viszont 27%-kal csökkent 5 év alatt. A Magyar Reklámszövetség közterületi szövetsége nyílt levélben fordult Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez, mivel a kormány egyéni képviselői indítványként nyújtotta be a gyűlöletkeltő politikai plakátok visszaszorításáról szóló törvényjavaslatot, így kikerülve a kötelező társadalmi egyeztetést. A szövetség hangsúlyozta, hogy értik és támogatják a politikai kommunikáció kulturáltabb átételét és a közterek rendezettségét, de aggódnak amiatt, hogy a hazai reklámipart és a vállalkozásokat érzékenyen érintő szabályozás előkészítéséből teljesen kihagyták a szakmát. Éppen ezért érdemi és szakmai párbeszédet szorgalmaznak a tárcavezetővel még a jogszabály parlamenti tárgyalása előtt. Ismét 8 új taggal bővült a Halhatatlanok Társulata közönség szavazatai alapján. Az idei

0: részesültek. A díjazott előadó művészek lábnyomát a hagyományoknak megfelelően szeptember 19-én délelőtt avatják fel a budapesti Operett Színház előtti Halhatatlanok sétányán.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

Jó reggelt kívánok! Vasárnap reggelén is a Start Rádióval indul jól a nap. Köszönöm szépen, hogy együtt kezdhetjük ezt a napot is. Rádiózunk együtt, hiszen én hozok aktuális információkat. Mindjárt köszöntjük a névnaposokat is, úgyhogy mindenképp érdemes a Startot hallgatni.

0: Jó reggelt, ez itt a Start Rádió. Június 7-e van, ma a Róbertek a névnaposok, de velük egy napon ünnepelhetnek még a nándorok, a berengárok és az énokok is azok közül, akik ma tartják.
1: Reggeli Start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt.
2: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: És még több.
2: Jó reggelt kívánok, ez a Start Rádió. Június 7-e van a Róbertek névnapja. Ha ön is ma ünnepli születésnapját, akkor egy napon teheti ezt Bonca Berta költővel, Ady Endre feleségével. De ezen a napon született Tom Jones, többszörös Grammy-díjas felszínénekes, és Pató Pál alszolgabíró közjegyző is.
3: Turn the nights into a glory day.

0: reggel is tart. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt.
1: Start Rádió.
2: Jó reggelt kívánok, ez a Csabán a Start Rádió sok zenével, és persze most még többel jó reggelt és jó rádiózást kívánok. Közeledünk a 7 óra irányába, ami annyit tesz, hogy hamarosan híreket fogunk hallgatni, és természetesen utána majd a következő órában én is hozom az aktualitásokat, köszöntjük, nézzük a mai nap történelmi évfordulóit is, és sok jó zenét játszunk.

Szolgáltatók kötelesek haladéktalanul jelenteni minden pénzmosásra vagy bűncselekményből származó vagyonra utaló körülményt. A fejlesztést a növekvő ügyszám is indokolja, hiszen a NAP-hoz beérkezett bejelentések száma a 2024-es 20.000-ről tavaly már több mint 25.000-re emelkedett. Már megérkezett Magyarországra az első, az osztrák vasúttól kölcsönzött első osztály.

0: uniós forrásokból mintegy 2 milliárd eurót biztosítanak lehetővé téve legalább 35 új Intercity motorvonat beszerzését. A varsói és a szófiai állomáshely vezetője és az új külügyminiszter Orbán Anita kezdeményezésére távozik posztjáról. A legfrissebb magyar közlönyben megjelent elnöki határozat szerint így Ártó István varsói és Boros Miklós szófiai nagykövetet érdemeik elismerése mellett mentette fel Súlyog Tamás köztársasági elnök. A rendeletben egy harmadik diplomata, Breuer Klára helsinki nagykövet felmentése is szerepel. Ez a döntés azonban még tavaly decemberben született Szijjártó Péter korábbi tárcavezető javaslatára.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Start Rádió.
1: Itt a Start Rádió, ma is sok zenével, és most még többen, elmúlt már 7 óra is. Jó reggelt, és természetesen jó rádiózást kívánok. A következő 60 perc tartalmaként nézzük majd a mai nap érdekességeit, de hozok aktuális információkat is.

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Rádió. Reklám.
2: Most forduljon jobbra, és menjen egyenesen 50 métert.
0: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban az aranyépítő anyaghoz. Itt nem kell elképzelni. Élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Aranyépítő anyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
3: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
4: Készülj! Mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
5: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Reklámot hallottak.

0: Jó reggelt, itt a Start Rádió, ma is sok zenével, és most még többen. Egy csodaszép vasárnap reggel, amikor bízom benne, hogy senkinek nem kell rohanni, lehet egy picit pihenni, csinálni valami jó finom reggelit, nem csak úgy összedobni gyorsan egy sonkás szendvicset, hanem úgy megadni a módját annak rendje és módja szerint. A piac környékén azért ilyenkor óvatosan, hiszen sokan megindulnak arra felé, és általában ilyenkor azért még a parkolóhely vadászat is izgalmas.
1: Reggeli Start. Music Latte. Finoman ébreszt.
2: Start Rádió.

Indítsuk együtt a mai napot is, itt a Start Rádió június 7-én. A mai napon a grönlandi Jakobshamnban megszületett Knud Rasmussen dán sarkutazó és néprajztudós 1879-ben. Ez a naphoz köthető érdekességek közül bőven tudok még válogatni, például 1921-ben ugye Jugoszlávia és Románia szövetségre lépett és megalakult a Kisantant. 1942-ben pedig ezen a napon ért véget a Midway-szigeteki csata.

0: Jó reggelt, itt a Start Rádió, ma is sok zenét, és természetesen most még többet játszunk. Nem sokára 8 óra lesz, érdemes velem maradni és figyelni, fülelni, hiszen a következő órában is hozok érdekességeket. Köszönöm, hogy a Start Rádiót hallgatja.
1: Sok a zene?
2: Start Rádió.
1: És még több.

Elhagytuk 8 órát, csodaszép vasárnap reggelt kívánok itt a Start Rádió sok zenével, és most még többen, meg rengeteg aktuális információval, ezért is érdemes Csabának 98.4-en hagyni a rádiót.

0: reggelt kívánok, itt a Start Rádió. Képzelje, az év találata díj 10-es jelölt listájára került Szoboszlai Dominik Arsenal elleni szabadrúgás gólja az angol Premier League-ben. Erről számolt be az MTI. A végeredményt szakértői vélemények befolyásolják a rajongói szavazatok mellett.
1: Reggeli Start. Music Latte.

0: Jó reggelt, itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel, június 7-e vasárnap van a Róbertek névnapja. Köszönöm szépen, hogy együtt kezdtük ezt a mai napot is. Egyébként ma tartják a pedagógus napot, ami történelmileg mindig június első vasárnapja, így gondoljunk rájuk is.
1: Reggeli Start, Music Latte, Start Rádió.

0: Start Rádió, sok zene és most még több nálunk. Percek kérdése és 9 óra lesz, én ezzel mára köszönöm szépen az elmúlt 3 órás figyelmet. Holnap is jövök, reggel 6 órától. Együtt kezdhetjük majd a hétfő reggelt.
1: Reggeli Start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt.
2: Start Rádió.

0: és még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
3: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
4: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX, a minőségi választás.
5: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
0: Reklámot hallottak.

0: Budellaza.
1: Sok zene és még több a Start Rádión a napi laza szól. Hozom ma is a hasznos információkat és a jó zenéket. A következő két órában a délelőtt utolsó 260 percében ma is együtt tarthatunk ki.

0: zene, és még több a Start Rádión a Napilóza szól. Hoztam néhány érdekességet, a mai naphoz köthető eseményeket. 1810 eme napján született Dreher Antal, osztrák nagyiparos, sörgyártó, cégalapító. Illetve 1894 eme napján látott napvilágot Bonca Berta, vagyis Csinszka, a költő Ady Endre felesége. Illetve megszületett Tom Jones, többszörös Grammy-díjas, svesz énekes színész 1940 eme napján. Ezek voltak az érdekesebb történések.
1: Napilóza! Vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: és még több. A Start Rádión a napi laza szól. Az első óránk lassan a végéhez is ér, a következő órában is itt vagyok. Az egészségünkre fókuszálunk nem sokára. Rádiózzunk együtt a folytatásban is.
1: Sokat nem? Sokat nem. És még több.
2: Start Rádió.

0: Sportrádió.
1: És még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
4: Készülj! Mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
1: Reklámot hallottak.

0: zene és még több a Start Rádión a Napilaza szól. Hoztam néhány érdekességet az egészségünk megőrzés érdekében, hogy a tüdőnk védelmének érdekében milyen vitaminok is a fontosak, ezekkel készültem most. Vizsgálatok igazolták, hogy az antioxidáns E-vitaminban gazdag étrend csökkentheti például akár a tüdőrák kialakulásának az esélyét. Ezek mellett fontos szerepe lehet még az A és a C-vitaminnak, valamint a koenzim Q10 és a szelén megfelelő mennyiségű bevételének is. A tüdő védelmét szolgálhatja továbbá a rutin, amely segíti a C-vitamin felszívódását és erősíti a hajszálereket. Jó egészséget!
1: Napi Laza! Vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
3: Start Rádió!

Sok zene és még több a Start Rádión a Napilaza szól. A műsor végéhez értünk. Köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk az elmúlt két órában. A mikrofonba Bürgés Dávid szólt, holnap is várom majd délelőtt 10 órától. Minden jót!

Sportrádió.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. június 7-e vasárnap déli 12 óra van. Uniós pályázattal válna mintavárossá Békés Csaba, lakáskoncepciót fogadott el a közgyűlés. Könyvbemutató a csabai temető kultúráról, Gyoma Endrődi bontási ügyből lett hamis vád, már is mondom a részleteket. Egy csaknem 1 milliárd forintos Európai Uniós pályázat benyújtásáról döntött a Békés Csabai közgyűlés, amelynek célja, hogy a város mintavárossá váljon a fenntartható energetikai megoldások terén. A fejlesztés a Városokkal a Városokért program keretében valósulna meg, innovációs és energetikai ügynökségekkel együttműködésben. Opauszki Zoltán, a városi tanácsnok elmondta, a program olyan innovatív, fenntartható városfejlesztési megoldásokat támogat, amelyek több műemlék jellegű Békés Csabai középület energiaellátását részben megújuló energiára alapoznak. A fejlesztés különlegessége, hogy ezeknél az épületeknél a legtöbb esetben nem alkalmazhatók napelemes rendszerek, ezért más megoldásokat kell keresni. A projekt több történeti épületet is érintene, és nyertesség esetén vizsgálnák annak lehetőségét, hogy további középületek is csatlakozhassanak. A belvárosban egy úgynevezett energetikai csomópontot is kialakítanának, amelynek elsődleges helyszíneként az aradi vértanúk légete merült fel. A tanácsnok hangsúlyozta, a projekt nem csak energetikai fejlesztéseket tartalmazna, hanem szemléletformálást, lakossági tájékoztatást és közösségi együttműködést is. A város akár 636 millió forint támogatást is elnyerhet, amelyhez 160 millió forint önerőt kellene biztosítania. Egy a következő 5 év lakáspolitikáját meghatározó dokumentumot fogadott el a Békés Csabai közgyűlés. A csaknem 40 oldalas 2030-ig szóló lakáskoncepció részletesen bemutatja a város lakásállományának alakulását, az önkormányzati bérlakások helyzetét és a következő évek legfontosabb feladatait. A dokumentum szerint Békés Csaba állandó lakónépessége 2020 és 2024 között évente átlagosan 470 fővel csökkent, összesen 2367-tel, így a lakosság szám 58.517-ről 56.150-re esett vissza. A 18 év alattiak aránya nem éri el a 15%-ot, miközben a 65 év felettiek a lakosság mintegy 24%-át teszik ki. A város lakásállománya ugyanakkor folyamatosan nő, 2024-ben 30.047 lakást tartottak nyilván. A lakások nagyjából fele egy vagy két szobás, és 2020 óta több mint 300 új lakás épült. Az önkormányzat jelenleg 504 bérbeadható lakással rendelkezik, a bérleti díjakból az elmúlt években 654 millió forint folyt be, amit részben a 2023-as lakbér emelés is növelt. A hátralék azonban továbbra is jelentős, ezért a szerződések többsége határozott időre szól, a nem együttműködő bérlők ellen pedig lakáskiürítési eljárást indítanak. A koncepció hangsúlyozza a rászorulók támogatását is, települési lakhatási támogatást nyújtanak többek között rezsiköltségek, lakbér vagy közös költségfizetéshez. 2025-ben 356 család kapott ilyen segítséget, összesen közel 17,5 millió.

termelő kultúráról Csabán címmel mutatják be kedden délután 5 órakor a Békés megyei könyvtárban a Csabai Kisnagy emberek sorozat 5. kötetét. A könyv társszerzője dr. Sitz György, gyémánt diplomás kertészmérnök és növényorvos, a kiadvány alapjául szolgáló

0: januárban elhangzott ismeretterjesztő előadását dolgozta át. A kötet a csabai temetőkultúrát vizsgálja és jobbító szándékkal iránymutatást ad a temetők védelmére és hasznosítására. Dr. Sitz György elmondta, hogy a kastélyi temető állapota különösen aggasztó, mivel a fél évszázada lezárt terület már a illegális hulladéklerakóvá és hajléktalanok búvóhelyévé vált. Hangsúlyozta, hogy a temető a 19. században még a falu szélén állt, már azonban a város mag és egy nagy lakótelep közé szorult, így területfejlesztési és városképi szempontból is kiemelt figyelmet érdemel. A kertészmérnök szerint a sírok többsége elhanyagolt, köztük olyan jeles csabai családok nyughelye is, mint a Hán, a Zsirinszki vagy a Vilim család. Úgy véli, a temető jelenlegi állapota indokoltá teszi a beavatkozást. Javaslata szerint a kegyeleti funkciók megtartása mellett új társadalmi célú szerepeket is kaphatna a terület, akár szociális, kulturális vagy oktatási irányban. A megvalósítás több lépcsőben történhetne, részben helyi szakemberek bevonásával és akár külső források segítségével. Úgy fogalmazott, a temetőből angol mintájú rekreációs tér is kialakítható lenne, amely egyedülálló értéket képviselhetne a városban. Hozzátette, hogy elképzelése civil szervezetek és az egyház együttműködésére épülne, hiszen a múlt tisztelete a közösség önbecsülését is jelenti. Különös fordulatot vett egy gyomaendrődi bontási ügy. Hamis vád miatt bíróság élé állítanak egy 73 éves bélmegyeri férfit, aki a hatóság szerint alaptalanul vádolt meg két adóhatósági dolgozót bűncselekmény elkövetésével. Az eset egy életveszélyessé vált kétszintes épület kényszerbontásával indult. A tulajdonos nem teljesítette a bontási kötelezést, ezért a hatóság megbízott cége elvégezte a munkát, és több mint 1,8 tonna építési törmeléket, 4,7 tonna azbeszt tartalmú anyagot és további 2,1 tonna veszélyes hulladékot szállított el. A kivitelező minden szükséges igazolást bemutatott, a helyszíni ellenőrök pedig szabályosnak találták a bontást. A közel 12 millió forintos költség megfizetésére kötelezett férfi ezután azt állította, hogy a veszélyes hulladékot valójában nem vitték el, hanem a telken földelték el, és szerinte két adóhatósági ügyintéző is közreműködött ebben az állítólagos szabálytalanságban. A nyomozás azonban nem igazolta a vádakat. A békéscsabai járási ügyészség szerint a férfi valótlanul hozta összefüggésbe a köztisztviselőket környezetkárosítással és hulladékgazdálkodási szabályszegéssel, ezért két rendbeli hamis vád miatt emeltek ellene vádat. Az ügyészség pénzbüntetés kiszabását indítványozza. A Körösmaros Nemzeti Park pusztáin számos apró énekes madár költ, amelyek fák és bokrok ilyen fűcsomók és zsombékok tövébe rejtik tojásaikat. A Nemzeti Park szakemberei szerint ezek a madarak így védik fészküket a ragadozóktól és az időjárás viszontagságaitól. Bár a területen értékes erdők is találhatók, a táj jellegét alapvetően a sík pusztai élőhelyek határozzák meg. Az erdei énekesek többnyire odukban vagy sűrű bokrok között költenek, a nyílt gyepeken élő fajok azonban a talajon alakítják ki fészküket. Ilyen verebekre emlékeztető sordéi, a mesdjéket kedvelő cigánycsok és rozsdáscsok, valamint a vizes élőhelyekhez kötődő sárga billegető. A pusztán sétálva gyakran előfordul, hogy egy madár szinte az ember lába elől repül fel, a fészket azonban nem lehet megtalálni. A tojások és fiókák ugyanis rendkívül jól rejtve vannak. A madarak lehajló fűcsomók alá építik a fészküket, amely felülről szinte láthatatlan. A szülők sem közvetlenül a fészekhez repülnek, hanem a közelben szállnak le és gyalog közel. Közelítik meg azt, hogy ne keltsenek feltűnést. A rejtőzködésre is nagy szükség van, hiszen a pusztán barna réti híjak és molnárgörények is sportjáznak. A madarak alkalmazkodó képessége azonban segíti őket abban, hogy az utódaik túlélési esélyeit növeljék. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó. Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió.
4: Kérd te is dald a startradio.hu-n.
5: Kívánságműsor a Start Rádióban.
6: Imádom. Jé, de jó zenék vannak itt.
5: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor, ez a kívánságműsor.

0: Rádió.
1: És még több.
2: Ez a Sport Rádió, sok zene és még több, benne pedig indul kívánság műsorunk. Ki milyen dalnak örülne? Várom a zenei kéréseket a rádió weboldalán. Én Gíci Adrián vagyok, és mindenkinek szép napot kívánok. A legelső kérésünk az így szól. Boldog születésnapot szeretnék kívánni a férjemnek, Gyulának, aki most is a leves fölött áll. Egy kis meglepetésként szóljon neki egy dal. Köszönöm, Viki. Én köszönöm a kérést, és akkor a férjednek mi is sok boldogságot kívánunk.

0: Sportrádió.
1: És még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
3: Most forduljon jobbra, és menjen egyenesen 50 métert.
4: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban az aranyépítő anyaghoz. Itt nem kell elképzelni, élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Aranyépítő anyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
5: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
6: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Reklámot hallott.

0: Sport Rádió.
1: Ez a Sport Rádió, sok zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Ki milyen dalnak örülne? Várom a kéréseket a rádió weboldalán. A következő üzenetünk az így szól: sziasztok! Vasárnapi ebédhez főzés közben üzenem a páromnak, Anitának, hogy nagyon szeretem és hálás vagyok minden közös pillanatért. Köszi, Tibi!

0: Sportrádió.
1: Sportrádió, sok zene és még több, benne pedig kíványság műsorunkat hallják. Annak is a végéhez érkeztünk el. Az utolsó kérdésünk az így szól: sziasztok! A nagyszüleimnek küldenék egy dalt, akik mindig együtt hallgatják a rádiót vasárnap délben. Szóljon nekik egy pörgős dal. Köszi, Szandi!

0: Ez a Stadtrádió, sok zene és még több. És ma június 7-e, vasárnap van, sok boldogságot kívánunk Róbert nevű hallgatóinknak, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Anna Kulnyikova, orosz teniszező. De ma ünnepel Liam Neeson, északi születésű brit színész, szintén ma ünnepli születésnapját, Tom Jones, walesi születésű brit énekes is. Önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!
2: Start Rádió!

0: Rádió.
1: Ez a Start Rádió sok zene, és még többen pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd a jövő héten. Nos, hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felők lesznek az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy-egy futó zápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Helyenként megélénkül a szél, napközben majd 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.

0: Ez a Start Rádió, sok zene és még több. És ma június 7-e vasárnap van, az évben még 207 nap van hátra, és ma van a pedagógus nap is. Ezt mindig június első vasárnapján ünnepeljük. És hogy egy érdekességet is említsek, például 46 évvel ezelőtt ezen a napon házasságot kötött Mel Gibson és Robbie Moore, akik aztán 2011-ben elváltak. Ennyit az érdekességekről, és akkor zenélünk most tovább.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin.
2: Start Rádió. Let's talk about

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
4: Készülj! Mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
5: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
1: Reklámot hallott.

Ez a Stolt Rádió, sok zene és még több, benne pedig ideje elköszönöm önöktől, hiszen én már ennyi voltam, búcsúzom a következő gondolattal. Egy ember valódi jellemét akkor ismered meg, amikor már nem fűződik érdeke ahhoz, hogy jobban legyen veled. További szép vasárnapot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Géczi Adriánt hallották, köszönöm a figyelmet.

0: Ritmus.
1: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Sziasztok, 3 óra. Ez a Start a 98.4-en. A Recki Zolt, amelyek ebben az órában jön majd Bryan Adams, Kim Wilde és az R.V.M. is. Hallgass tehát a Startot ebben az órában is, ahol a Talk Talk-kal kezdünk itt az It's My Life.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
3: Most forduljon jobbra, és menjen egyenesen 50 métert.
1: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban az aranyépítő anyaghoz. Itt nem kell elképzelni. Élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Aranyépítő anyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
4: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
5: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
6: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és óriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
0: Reklámot hallott.

házas tart a 98.4-en, június 7-e van, a mai napon a Róberteket köszöntöm különösen nagy szeretettel, ők ünnepik ma a névnapjukat, a nevük a germán Rodebert névből kialakult férfi név, a jelentése dicsőség, hírnév és fényes, híres. Kedves Róbertek és Lóbeltek, boldog névnapot és isteni a születésnaposokat is!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Idén-nyáron ismét várja a közönséget a Városházi Esték Békés Csabán, ahol a zene és a humor kapja a főszerepet. Az új szezonbérlet különlegessége, hogy egy garantált musical koncert mellé mindenki maga választhat egy bigjátékot. Június 19-én Janza Kata és Kocsis Dénes, valamint a Jókai Színház művészei hozzák el a legismertebb musical slágereket, sőt, ízelítőt adnak a következő évad zenés produkcióiból is. Ezt követően a nézők két sikeres komédia közül választhatnak, a Még egy kört mindenkinek című humorral és érzelmekkel teli dán sikerdarab színpadi változatát, vagy az Ex című párkapcsolati vígjátékot, amely garantáltan sok ismerős helyzetet és nevetést tartogat. Két különböző hangulat, két felejthetetlen nyári este. A kérdés már csak az, te melyik vígjátékot választod?
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Új korszak kezdődött a magyar-német kapcsolatokban Friedrich Merz német kancellár és Magyar Péter miniszterelnök berlini tárgyalásai után, ahol a német kormányfő megerősítette, hogy magyar

közölte, hogy Magyarország továbbra sem küld katonát és fegyvert Ukrajnába. A miniszterelnök hozzátette, hogy jól haladnak a technikai egyeztetések a kárpátaljai magyarság jogairól, és ha a tárgyalások sikeresen lezárulnak, a jövő hét elején kész találkozni Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel is. Teljes körű

helyezéseknek átláthatóan szakmai alapon kell működniük. Olyan sok és súlyos balesetet okoznak a közlekedők a nagy teljesítményű elektromos rollerekkel, hogy a szabályozással nem

0: Tárcavezető leszögezte, hogy a kabinet látja a helyzetet, és a közeljövőben élni fog a célzott KRESZ módosítási javaslatokkal, mivel a teljes jogszabályi felülvizsgálat egy hosszabb folyamat lesz.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4 óra múlt 2,5 perccel. Ez a Start a 98.4-en, Aracki Zoltán, amelyek ebben az órában jön majd a Heaven Street 7, érkezik Whitney Houston, a Gun és Kylie Minogue egy-egy dalap. Kellemes délutánt, hallgassátok a Startot, a Texas State, az I Don't Want a Lover.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
3: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
0: Reklámot hallottam.

ez a start a 98.4-en egy holland chips márka azt találta ki, hogy visszahozzák azt az őrületet, amit gyerekkorunkban mi is csináltunk, amikor elemet nyalogattunk, de most ugyanezt az élményt hozzák vissza chips formájában. Jól hallottad, egy limitált kiadású tortilla chips érkezik, ami úgy ízlik, mint hogy a 9 voltos elem ízét nyolnád. A művészet ebben kicsi csípős, savanyú és a nyelvedet bizsergeti, ez a citromsav és a nátrium hidrogén karbonát okozza ezt a trükköt, a cél pedig az, hogy felidézze azt az emléket, amikor csíntevésből nyalgattunk elemet, és persze tudtuk, hogy nem kéne, de mégis. Mostantól Hollandiában lehet kapni, limitált példányszámban, de ha rákapnak az emberek, talán máshol, Európában is feltűnik. A hír eredetiét a firstclass.hu-n találtuk.

Ez most tart a 98.4-en. Hallottál már olyat, hogy az elektromos autót töltés a közben levegőszennyezés lenne? Hát ez nem vicc. Egy új tanulmány az UCLA kutatóitól kimutatta, hogy gyors töltőknél, tehát azoknál a nagy teljesítményű töltőknél, amiket gyorsabb töltésre használhatunk, a környező levegőben, különösen a töltőszekrények közelében kétszer olyan magas lehet a PM2,5 finom részecske koncentráció, mint egy átlagos városi háttérszint. És mi okozza? Hát nem maga a jármű, nem a töltő villanymotorja, hanem a hűtő ventilátorok. Amikor dolgoznak, felkavarják a port, a fék és gumiabroncs maradványokat, ami így lebegni kezd a levegőben. És mit javasolnak a kutatók? Hát ha lehet, akkor ne állj közvetlenül a töltőszekrény mellé töltés közben, hogyha közel kell maradnod, akkor használj olyan maszkot, ami képes kiszűrni a legapróbb részecskét is, rendesen zár az arcodon.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése és belső átvilágítása a Tisza kormány közleménye szerint, amelynek célja az elmúlt évek működési anomáliáinak feltárása és egy közjót szolgáló közigazgatás felépítése. A külügyminisztérium

0: Ma is több magyar termék kerülne. Közigazgatási eljárást indított a Fejérvár megyei kormányhivatal a Mészáros Lőrinchez köthető Válvölgye vadásztársaságnál történt különös állatelhullások ügyében. A vizsgálat célja annak tisztázása, hogy miért pusztult el 10-ből 3 zebra a 60 pusztai birtok szomszédságában, és az esetet időben jelentették-e a hatóságoknak. A szakmai körökben felmerült gyanú szerint az egzotikus afrikai patásokkal ólommérgezés végezhetett. A kormányhivatal tájékoztatása szerint az elhullás körülményei mellett az állati melléktermékek kezelését, valamint az állategészségügyi nyilvántartás bejelentésének megfelelőségét is ellenőrzik a hatóságok.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra múlt 2 perccel, ez a Start a 98.4-en, Aracki Zoltán vagyok, hozom rövidesen a Kintala This is the Last Sun című dalt. Itt lesz Holly Johnson, a Take That és a Well Hello is. Kellemes délutánt, jó hétvégét, Jackóval folytatjuk itt a Leave Me Alone.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
3: Készülj! Mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
0: Reklámot hallottak.

Ez most tart a 98.4-en, azt is mondhatnánk, hogy Kínában újra feltalálták a fizetős vécét, nem belépés után kell fizetni, hanem használat közben a kéznél lévő mobillal. A nyilvános vécék hasznos eszközök, de sok gond van velük, valahol a zsúfoltság elkerülésén dolgoznak, máshol a higiénikus körülmények fenntartása okozza a nehézséget. Kínában a fő problémák például az jelenti, hogy az emberek rengeteg vécét, papírt használnak pazarló módon. Ennek visszaszorítására korábban már bevezettek egy arcfelismerő rendszert, amely elmenti kilépett be a mosdóba, és mindenkinek csak és kizárólag 60 cm papírt adagol. Oszd be! Majd várni 9 percet a következő adagra. Hát, ha van idő, akkor az még elviselhető. A megoldás nem túl baráti, de bevált kétségtelen. A technológia viszont fejlődik, így a rendszer helyébe új megoldást iktattak be. Mindenről a China Insider tájékoztatta a világot videójukban, amelyben az látható, hogy a papíradagoló csak akkor lép működésbe, hogyha az ember beolvas a mobiljával egy QR kódot, itt aztán két lehetőség közül választhatunk, vagy megnézünk egy reklámot, vagy fizetünk, mint a katona tiszta. Az összegen ember ugyan a földhöz, fél huán, azaz kb. 24 forint, de azért mégiscsak különös az egész. A hírt egyébként a First Class-on olvastuk.

Ez a Start a 98.4-en, biztos te is jártál már úgy, hogy ettél egy jó kis erős paprikás valamit, vagy csípős pizzát, és hirtelen elkezdett folyni az orrod. Hát ez nem véletlen, a bűnös, a kapszaicin, ez adja a paprika tüzét. Amikor ez találkozik a szánk és orrunk belső receptoraival, azok úgy érzik, mint a tűzvész lenne odabent. Az agyunk rögtön riasztja a testet, hé ember, baj van, hűtsük le a rendszert. És innentől indul a nagy vízözön, az orr váladékot gyárt, hogy kimossa a betolakodót, a szemünk könnyezni kezd, a szánk lángol, mi pedig szipokba is fújtatva küzdünk a következő falattal, de itt jön a csavar, miközben szenvedünk, az agy endorfint és dopamint dob be, vagyis boldogság hormonokat. Ezért van az, hogy sokan kifejezetten élvezik ezt a fájdalmat, és újra, meg újra, meg újra neki mennek a csípősnek.

are born.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra ez a Start a 98.4-en, ahol nem sokára jön majd a Liquidótól a Narcotic. Itt lesz a Train-től a Hey Soul Sister, jön a Dead or Alive és Sophie B. Hawkins egy-egy dal. Kellemes délutánt hallgass, de Startot. Tina Turner jön most, itt a You Can't Stop Me.

Kozostort a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Az elmúlt néhány órában Aracki Zoltánt hallottátok, holnap 3-tól ismét jövök, addig is legyen szép napotok. Viszont hallásra, sziasztok!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A varsói és a szófiai állomáshely vezetője is az új külügyminiszter Orbán Anita kezdeményezésére távozik posztjáról. A legfrissebb magyar közlönyben megjelent elnöki határozat szerint így Ártó István varsói és Boros Miklós szófiai nagykövetet érdemeik elismerése mellett mentette fel Súlyog Tamás köztársasági elnök. A rendeletben egy harmadik diplomata, Breuer Klára helsinki nagykövet felmentése is szerepel. Ez a döntés azonban még tavaly decemberben született Szijjártó Péter korábbi tárcavezető javaslatára. Olyan sok és súlyos balesetet okoznak a közlekedők a nagy teljesítményű elektromos rollerekkel, hogy a szabályozással nem lehet megvárni a KRESZ átfogó módosítását. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter úgy nyilatkozott, hogy a probléma súlyossága miatt külön

0: kutatás rámutat, hogy a fizetések növekedése az elmúlt években eseti célzott intézkedésekből származott, ami drasztikus kereseti szakadékot és bérfeszültséget eredményezett az egyes szakmák között, miközben a szociális munkások átlagkeresete 543 ezer forint körül alakul, az állami vezetők jövedelme meghaladja a 2,2 millió forintot, a tanárok bére az egyetemi diplomás átlagkereset 64%-át éri el, a nyomozók reálkeresete viszont 27%-kal csökkent 5 év alatt. További hírekért kattintsanak a Körös Hírcentrum weboldalára.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Start Rádió.
3: Sok zene és még több.
4: Start Rádió.
5: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk e-heti vendége Szlávik György, Frost Gelegen, DJ. Tartsanak velünk, pár perc és kezdünk.
3: Sok a szere,
2: sok a szere.
3: Tart
2: Rádió.

0: még több.
1: Vendégünk a stúdióban Szlávik György, Frost Gallagher. Szervusz!
2: Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Nos, Gyuri, nagyon régóta ismerjük egymást, de még ilyen mélyreható beszélgetésünk még soha nem volt. Visszamegyünk a gyerekkorba. Áruld el nekünk, légy szíves, hogy hogyan indult a te zene iránti vonzalmad, mikor kezdődött ez, pontosan időszámításunk előtt, úgy lőjük be.
2: Körülbelül, hát ez középiskola, akkor még 6-11 volt, nem tudom, most már nem úgy hívják. 6-11-nek hívtak, én oda jártam, csak fiú osztály volt, tehát ott bulit csinálni egy kicsit más volt, egy kicsit, de mindegy, és ott ismerkedtem meg magazót, és nagyon jó barátom, osztálytársam volt, Pap Norbi barátom, és mi elkezdtük az akkor nagyon rétegnek számító, ez 98, azt hiszem körül van, még előtte 97 körül lehetett ez.
1: Az a technónak az aranykorszak.
2: Technónak az aranykorszak, viszont itt a megyében nem nagyon volt, tehát hogy mi, még akkor, hogy egy ilyen bulit lássunk élőben, nekünk el kellett utazni, tehát mi Pestre jártunk az erős, tehát voltunk többször, még a Patexban, ilyen hyperspace-eken, durva hely volt, igen. És akkor gondoltuk, hogy mi is biztos tudnánk ilyet, vagy szeretnénk ilyet csinálni, és az első ilyenünk volt, Norbival csináltunk egy iskolába egy ilyen rendezvényt, mi is tornaterembe.
1: Az mondjuk jó, mert ugye akusztikailag
2: az egyszerűen brilliáns, és ez olyan jó

ezt így helyes. És akkor még volt egy, hát egy diszkós barátunk, a Kolosi Dani, a Dani szegény, ő már nem ilyen szegény, és ő nagyon sokat segített nekünk akkor, meg azután is, és akkor kerestünk helyszínt, és a Fegyveres Erőklubjában, a FEG-be volt erre lehetőségünk, hogy még talán az emeleten, a legtetején volt egy ilyen klubhelyiség, azt hiszem, igen, ott kezdődött egy termes, és ott csináltunk egy, kitaláltuk a nevet, még a saját nevünket is akkor kezdtük így kitalálni. Start Rádió.

0: Sport Rádió.
1: Tényleg ezt kérdezni is akartam, hogy ez a Frost Gelegen a Szlávik Györgyből, ez hogy,
2: igen,
1: hogy
2: ez
1: érkezett?
2: Teljesen.
1: Ez hogy érkezett?
2: A Frost az akkor jött a, talán a Penge című filmből, azt hiszem. Volt ott a negatív szereplő volt a Frost, a Penge 1-be, igen. És közben, ja, rendezvények, hát persze a név az onnan jött, hogy akkor én már Start Rádióban dolgoztam, és benne voltam a szervezésébe egy posteleki majálisnak, és ott mindenkinek két neve volt, emlékszem, akik ott zenélt, és a Varga Attila barátom, ő mondta, hogy akkor legyen nekem is két nevem, és ő ilyen sportriporter volt, és valami focista nevéből, vagy valami odabígyeztette ezt a nevem után, és akkor ez így maradt gyakorlatilag, hogy senki ne tudja kiejteni, meg leírni helyesen, és akkor ez így kitűnő lett, tehát ez maradt. Na de a kezdetek vissza, igen, a FEC-be csináltuk az első bulit,

0: nem emlékszem pontosan, de azért már ilyen pár százan eljöttek, pedig akkor a vendég nem is, tehát viszonylag nagy név volt magyarországi szinten, mert a DJ Gregát hívtuk el, tök jó fej volt, aranyos volt, akkor a Free magazinba bedolgozott, azt hiszem, vagy ott dolgozott, vagy a ismerősei, erre nem emlékszem pontosan, de lényeg az, hogy hozta magával a Free magazinos két csajt, és gyakorlatilag interjút csináltak velünk már az első bulinkon, hogy itt a környéken milyen rendezvények vannak. Ezt meg is találtam valamelyik nap, de ott nagyon érdekes, hogy le vagyunk fotózva, lépcsőn ülünk, meg ott még ilyeneket találtunk ki, hogy a lépcsőkre végig gyertyákat raktunk. Ez elképzelhetetlen lenne most.
1: A vendégek egyébként tudták, hogy milyen buliba érkeznek? Mert ugye akkoriban ez eléggé réteg műfaj volt.
0: Elég réteg műfaj volt, és akkor a Start rádió az eléggé mögé állt ennek, tehát valami nagyon kedvezményesen tudtunk hirdetni, illetve mi Norvből borzasztó sok időnk arra ment rá, hogy kinyomtattuk a plakátokat, tehát pénzt is azért családi segítséggel, de nem egy borzasztó összegeket, amit tudtunk, mi is összeszedtünk, és mi hajnalokig jártuk a megyét, és mi plakátokat ragasztottunk ki.
1: Ez mondjuk ismerős, igen.
0: Igen, és az igazán remek érzés volt, hogy mikor hajnalban visszajöttünk Békés Csabára, akkor már az összes le volt plakátolva a másik diszkó által.
1: Ez is ismerős, igen.
0: Úgyhogy gyakorlatilag így kezdődött, és ott aztán több rendezvényt is csináltunk, és egészen nagy nevek, tehát a Hyperspace-es DJ-k, illetve több termet is csináltunk, tehát a Drum and Bass-től kezdve több műfaj volt. Volt, hogy lépcsőfordulókban emlékszem, mi volt a nevük? Skandináv Gibbons, azt hiszem, valami porszívó csöveket fújtak, és de nagyon jó hangulata volt, meg jó, tényleg jó volt az egész. Volt, hogy bent oszlopokat betekertünk alufóliával, nem tudom ezt, hogy jutott eszünkbe, gyakorlatilag 4 másodpercig tartott az egész, mert rezgett, és azonnal le is tévték az egészet. Szóval a több bulit megéltünk, és jól is ment, tehát fölmentünk ilyen, nem tudom, 1000-1400 főig, tehát elképzelhetetlen lenne már most egy ilyesmi.
1: És akkor úgy vetted észre, vagy úgy tapasztaltátok, hogy akkor a odajáró emberkék vevők erre a stílusra?
0: Vevők voltak rá, illetve tényleg hiánypótló volt, mert ilyen nem volt, tehát voltak a diszkók gyakorlatilag, és tehát nem volt ez a klubszerű, tehát hogy ami tényleg ez a réteg zenének mondott, de azért igény meg volt rá. És itt a környéken gyakorlatilag nem volt, csak messzebb az ilyen nagyobb diszkók. Ez ment tehát egy darabig, nem tudom, hogy hány rendezvényt, mert esküszöm, hogy nem emlékszem, pedig plakátokat is próbáltam így összeszedni. Aztán Norbival mi kicsit szétváltunk, különböző dolgok miatt, aztán ő el is költözött külföldre, és engem meg akkor keresett meg az Eldorado, hogy
1: a legendás
0: Eldorado, hogyha gondolom, akkor mint rezidens a nagy partikon havi egyszer.
2: Start Rádió.

0: néhai Eldorado, ugye az eléggé népszerű klub volt akkoriban is. A te neved volt egy időszak, amikor így az Eldorados történetben így összefort a szekáért.
1: Igen.
0: Székely
1: igen,
0: Zoltán, igen. Ugye DJ Szeka, nagyon sokan ismerhetik őt. Vele hogyan találkoztál, mikor találkoztál először?
1: Korábban ő már jött hozzánk, és a szintetikeken játszott. Ő akkor kezdte el ezt a, ő is ebbe a techno részbe bele-bele mászott, mert ő azért egy kicsit ilyen populárisabb vonalból jött, tehát hogy a tipikus diszkós részt kezdte ő felépíteni, mert semmi van. És utána ő már ott volt, azt hiszem, mikor engem oda hívtak, és gyakorlatilag a nagy partikon mindig az volt a fő, hogy mi ketten vagyunk a rezidensek, és akkor plusz a vendégek. Persze volt még mellettünk egy-kettő, de így a fő gerincet azt mondhatom, hogy az mi voltunk ketten. És ebből az is lett aztán, hogy mi mászkáltunk a megyébe, kicsit megyén kívül össze-vissza. Akkor nagyon mentünk, és akkor még a több 10 kilós, 30 kilós lemezes táskákkal. Hát ja, mert persze csak bakelit, igen.
0: Igen, hát egy lemezes táska, azt tudom, sajnos
1: nem mértem
0: érintettség meg. Okán, igen. Hogy az 50 kiló, az megvan. Úgyhogy, hogyha egy normál lemezes táska meg van pakolva, az 50 kiló volt, igen. És ugye volt sokszor, hogy egy vagy két ember cipelt egy ládát. Hogy jött ez a bakelit iránti, vagy vinil iránti szenvedélyed, szereteted? Miért nem pont CD, miért nem pont kazetta? Most csak mondtam egy példát.
1: Nem is volt meg ebbe a stílusba, ez nem is volt úgymond divat. Aki ott elővett volna valami CD-t, vagy ilyesmi, az ott szerintem ott nem vették volna komolyan.
0: Igen, hiszen... ez kronológiailag ez az a korszak, amikor volt az a váltás, ugye, hogy a 90-es évekre a 2000-es évekre, amikor ugye szentségtörésnek számított a DJ-k körében, hogyha valaki CD-ről zenél, így van.
1: Igen, illetve meg volt az a rész, ugye ténylegesen te, amit megvásárolsz, tehát azt komolyan veszed meg, hogy te azt akarod játszani a közönségnek, illetve visszafele azért hívtak, meg azért jöttek, hogy azt hallják, amit te viszel, tehát nem a kívánság műsor része volt ez nagyon, sőt egyáltalán. Tehát ez akkor így működött. Start Rádió.

0: pont egyébként ezt a műfajt választotta. Tudom, hogy ez annyira sablonkérdés.
1: Mm-hmm. Honnan a már... név az már megvolt.
0: Így van, így van. Tehát még egy sablonkérdés következik akkor, hogy miért pont ezt a rétegzenét, ezt a technósabb. De nem is tudom, tehát te inkább ezt a keményebb, durvulósabb technót nyomtad.
1: Ment a zsisti régen.
0: Mert ugye Seca inkább ezt az olaszos, spanyolos vonalat nyomta, ezt a Danilo Vigorító, úristen, nagyon-nagyon szerettem én is. De te inkább ezt a GPS-et, ezt az industriálisabb technót nyomtad.
2: Miért
0: pont ez a vonal?
2: De nem, de ezt kezdtük el hallgatni Norvival, és ott is a rétegen belül is a rétegre mentünk. Nem szerettük soha, nekünk az is mindig kihívás volt, hogy nem magunkat akartuk mindig előtolni, mindig így a végén játszogattunk, meg ott próbálkoztunk, de sokan el se hitték, hogy ezt egyáltalán mit csináljuk, pont azért, mert nem volt nagyon ez a nagy külsőség, meg hát mondom, mi mentünk plakátozni, de ez neked is akkor, tehát nem ez volt a lényeg, vagy hogy mondjam, és akkor mi nagyon, nagyon réteget, biztos túl kritikusak is voltunk akkoriban, mint minden fiatal, más stílusokkal szemben, de egyébként emlékszem, akkor azért hallgattunk sok mindent, tehát hogy a Tommy Boy Budaitól kezdve, akik a Budaira azt mondtuk, hogy az már nem is az igazi techno, tehát hogy
0: ez a tribalös, dallamos
2: techno, nem is tudom.
0: Igen.
2: Egyébként amellett itt tök jó, de ezért ez nagyon, nagyon réteg, Chris Liebing, meg ezek.
0: Jaj,
2: túl. És még külföldről nem is tudom, hogy tudtuk beszerezni Németországból akkor lemezeket, meg azért az nem volt semmi.
0: Tényleg ezt is kérdezni szerettem volna, hogy a lemezeket hogyan szereztek.
2: Először
0: internetről rendeltétek?
2: Hát akkor még az internet is így óvatosan, de igen, interneten keresztül, és főleg Norbi volt jó ebbe, és jöttek ezek a, nem is tudom, tehát azóta sajnos egy-kettő el is veszett azok közül, ami Norbinál maradt. Állítólag van kuka mellé ki lett rakva, az nagyon fájt, de amit utána már én vásároltam, mert utána meg jártunk át Szegedre, Pestre, volt, hogy Bécsbe voltunk lemezt venni, és akkor hát gyűjtöttük borzasztóan. Ami visszagondolok, akkor az óriási összegek voltak, tehát hogy akkor került több ezer forintba akár egy, amiről egy zenét tudsz használni.
0: Igen, mert voltak olyan lemezek is, ugye, amik ilyen single-sided volt, tehát ilyen egy zenés,
2: de hogyha három is, olyan volt a másik oldal, hogy azt soha nem tudtam lejátszani, tehát aztán most meg megtalálom olyan B oldalakat, hogy úristen, mekkora zene most.
0: De jó lett volna akkor lejátszani.
2: Igen.
0: Kik voltak az abszolút kedvenceid? Ugye itt az Eldorádóban, itt Békésre van, nagyon-nagyon sokan megfordultak.
2: Így
0: a nemzetközi technopalettáról nagyon-nagyon sokan megfordultak. Dallamosabbak is, keményebbek is. Persze. Ugye gondolok itt Rush-ra, vagy Peddo-ra például.
2: Úristen, azok igen, azt sokan
0: emlegetik. Kik voltak a kedvencek?
2: Kedvencek nekem, én már említettem a Chris Liebinget, én a mai napig őt követem is, meg hallgatom is, nekem ő nagyon, már akkor is Sven Fétet hallgattunk, azért igen. Az úttörő volt.
0: Igen.
2: Azért az, igen, Love Parade, még ezek ott azért ők nyomták. Hát még ki, Ricsi Hótint mai napig, mikor váltott erről digitálisra, nekem az is nagyon, ott azért dobálták sokan, de nekem az is nagyon tetszett a mai napig.
0: Chris Liebing egyébként, ugye volt neki egy ilyen kis slágeresebb vagy dallamosabb vonala, az neked bejött, vagy az már nem?
2: Nem volt az rossz, akkor kritikusabb voltam azzal, biztos. De nem volt az rossz. Amiben így volt kettő hang, és akkor jó hosszú az. Az rendben volt. Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: 2000-es évek közepe tájékán, vagy a 2010 felé, akkor jött be, vagy akkor kezdődött ez a minimálos őrület, hogyha jól emlékszem, 2007-8 környékén.
2: Minimál, meg ugye, az elektró.
1: Igen, és ugye akkor tájt nagyon-nagyon sok producer átváltott ezekbe a puttyogós, kattogós minimálokba. Téged ez hogy érintett ez a vonal?
2: Elkezdtem vásárolni.
1: Tudtál azonosulni ezzel a váltással?
2: Tudtam, nekem főleg a minimál az nagyon tetszett. Lehet, hogy pont azért a technónak is a nagyon tehát ez a puttyogósabb, meg ilyen kevesebb hangos, de zsistiri dolgokból nekem az nagyon tetszett, erőltettem is, és kitűnően nagyon rövid idő alatt tudtam teltházakat leüríteni.
1: Igen, mert egyébként az Eldorádóban mindig te voltál az, aki utoljára játszott.
2: Igen.
1: Te nyomtad és ezt a nagyon-nagyon döngölős technót, géptechnót.
2: Igen, és akkor amikor vártek, főleg elektróval azt, mert tudom, a kertészpeték is mondták, hogy itt most ezt technóbulinak kéne lenni. Így óvatosan jelezték, mert volt párszor, amikor átlendültünk, és, vagy átlendültem már, mert ezt én, és az nem jó, nem vették, nem igazán lehetett elvinni a közönséget, ezért ott sok kritikát is kaptam. Hát, nem nagyon értek.
1: Emlékszem, volt egy gyulai szórakozó hely, és ugye téged hívtak meg a szervezők, meg Szekát, meg ugye a budai mi volt a fő attrakció. Hát ez már bezárt ott a művelődési házzal szemben, Gyulán, a sarkon.
2: Tudom.
1: Mindegy, és
2: sejtem, mi volt.
1: És te is ott voltál a felvezetésben, Szekával együtt back-to-back kezdtetek. Meglepő módon tudtad vinni ezt a dallamosabb vonalat is. Tehát te nem csak ezt a nagyon-nagyon erős technót nyomtad, hanem ezt a dallamosabbat, de GPS technót is nyomtad.
2: Igen,
1: hát emlékszem,
2: igen.
1: Tőled hallottam először a Rástól a My Palazzót.
2: Tényleg?
1: Igen, sajnos. Ez mondom, kőkeményen 2000-es évek eleje, és ugye sajnos nekem is, tehát mondom, mi ez, és ugye hát akkoriban még az volt, hogy ugye a címkéken nem nagyon tüntették föl a daloknak a címeit.
2: Igen. De, főleg ha B oldal, vagy valami másik remix volt, akkor
1: igen. Részedről hogy volt így a zenék kutatása? Tehát cím alapján kerestél rá, vagy válogatás teljesen spontán?
2: Nézegettem, pont még régen a Free magazinokban is volt sok lista, meg ilyesmi, de aztán voltunk olyan helyzetben a Szekával, hogy Szegedre, mikor mentünk, akkor áthallgathattunk nagyon sok lemezt. Persze nem úgy, hogy végig, csak bele raktuk a tűt, és úgy nagyon például a Márkó Rémusz azért lett vendég.
1: Mert azon ott voltam sajnos, igen.
2: Nagyon szimpatikus arcú fiatal ember
1: igen,
2: volt.
1: Igen, ott kávézgatott.
2: De egyébként nagyon normális volt, jó fej volt.
1: Ott kávézgatott a DJ pultban, arra emlékszem, és DJ nyúl volt utána, ez tisztán megvan, és ugye hát Márkó Rémusz nagyon ezt a súlydöngölős német technót nyomta, igen. Így van, és szegény Nyuszi meg ugye utána azt se tudta, hogy lassítsa így a lemezjátszókat, ugye neki meg az ő kis zenéi, ő is ezt a spanyolos, olaszos vonalat nyomta akkoriban, ugye, kegyetlen volt a Márkó Rémusz, úgyhogy őre emlékszem is pont.
2: Igen, és pont volt olyan zene, ami miatt a nagy sláger lett, Indian Beats.
1: Jaj, igen.
2: Mindent
1: a mélylád a gyilkos,
2: igen. Így van, és azért lett meghívva, de szerették. De például ilyen, tehát azt se láttam szerintem sehol, csak így meghallottam, mondom ezt, megvesszük, teszteljük, utána azt megkérték.
1: Volt olyan zene egyébként, amit nem tudtál lemezen megszerezni, és CD-n játszottál ilyet?
2: Ilyen nem volt. Talán egyszer volt valami, de az már a vége fele valami szilveszterkor, valami egy valamit, hogy azzal kezdtem, de nem, soha nem. Nem is tudtam a CD, de nem tudtam CD-ről keverni. Sokszor bakelitről sem.
1: Ez a poén kedvéért, tudom.
2: De nem értettem hozzá. Most komolyan, volt utána már a vége fele talán, hogy valami csak CD-k voltak, de hogy mindenáron menjek el talán szarvasra valahova, és ott is nagyon bénáztam, tehát ilyen nagyon gyors, mert nem állt a kezembe. Uh-huh. Tehát akkor még ezek a kis ilyen kávéfőző tárcás vizék voltak. Nem is értettem, hogy ezt, hogy hát nem. Start Rádió.

0: Rádió.
1: Az eldorádós időszak után mi történt veled? Mert nekem úgy tűnt egyébként, most tényleg javíts, hogyha tévednék, hogy egy picit úgy alább hagyott így a zenélés így a részedről.
2: Nem is erőltettem, megmondom őszintén. Előtte volt olyan hétvége, hogy volt, nem is tudom mi volt a legtöbb, hogy nem tudom, egy hétvégén 4-5 helyszínre mentünk egy péntek szombat.
1: Atyaglák.
2: Utána ez ott egyre kevesebb lett, meg hát be is zárt a hely.
1: Igen.
2: És nem is tudom, ez mi, igen, ott a, hogy ez mikor lehetett, de igen, ott viszonylag ilyen gyorsan abban maradt, de én ezen után nem is ment, tehát én nem is voltam soha olyan, hogy elkezdjék telefonálgatni, hogy helyeket fejlődni, hogy na, tehát ez nekem nem, ez lement, akkor lement, és nem is foglalkoztam vele, illetve olyan szinten igen, hogy közben Orbival, ugye akivel kezdtük az egészet, Dr. Hoffman néven, most Norbert Hoffman,
1: igen.
2: És ő meg csinált kint egy céget, egyébként pont először őt a Chris Liebing kereste meg. Egyébként érdekesség, mert annyira ment Norbinak kint a műsora, hogy ő tőle a Chris Liebing kérdezte, hogy ennyien hallgatják az őt rá a
1: műsorát. Igen,
2: a Blind Spot volt, nem? Vagy még most is van néha rész, nem tudom, most csinál-e Norbi. És ő mondta, hogy akkor ezzel kezdett el foglalkozni. Tehát, hogy ezeket a műsorokat így nyomja. És olyan szempontból ott voltam, hogy mi Norbival elkezdtünk együtt dolgozni, illetve én neki, mert akiknek így a lemezeit korábban vettük, mi azoknak nagyon sok ilyen műsor arculatot csinál.
1: De ez egyébként zseniális, tehát amikor gyakorlatilag a példakép jelez vissza, tehát veled akkor volt ilyen, hogy olyan számodra példaképek jeleztek vissza?
2: Figyelj, nem is tudom, múltkor már elkezdtem összeírni ilyen, nem is tudom, hogy nagyon sok név, Márkó Béli. Például Tom Hates, nem is tudom, nagyon sok, tényleg nagyon sok, és nekik a rádió műsoruknak a intrókat, szignálokat van, tehát műsor összerakott, tehát nagyon sok ilyet csináltunk, meg a mai napig is van ilyen, háló Jóistennek. De aztán van egy másik, egy populáris, nagyobb lépték, ott a Norbinak a cégén keresztül például most a Tiestónak lett egy arculat, az már egy már kicsit más. Na, azt nem én csináltam, igen. Sajnos, nem.
1: És akkor eltelt ez a pár év.
2: Én akkor teljesen még előtt én rádióban dolgoztam, ott pont itt a válságok idején volt ez, ott nagyon sok mindent csináltam, és pont valami számoltam, hogy ilyen 3-4-5 lábon is álltam, és gyakorlatilag ott, az pár hónapon belül, emlékszem, azok ott így kixelődtek nekem, ott sokat nevettünk, hogy így mondjam, és akkor teljesen elmentem egy multihoz dolgozni, ott gyakorlatilag ott már így a zenélés se idő nem volt, örültem, hogy melletten ezt a Norbal plusz munkát azt én tudom csinálni, és utána azt mikor most már lassan, vagy 5 éve hagytam ott, tehát nem olyan borzasztó régen, de mellett én építettem hogy egyszer csak, mint saját vállalkozást fogok működni. A zenélés meg, hogy jöttek vissza ezek a régi hullámok, akkor az úgy jövögetett föl, és például Munkácsi negyednél ott, ahol van ott fönt az a helyszín, hogy oda is egy ilyen próbaképpen hívtak, hogy nézzük meg. Hát akkor már nem bakelitekkel, hanem teljesen kontrollerrel, meg ilyesmi, és nagyon jó bulik kerekedtek a mai napig, egyébként ez működik.
1: Nem volt éles váltás így a lemezek után a kontroller?
2: Beruháztam, én azért vettem mindig ilyen kütyüket, érdekelt, én otthon azért munkáztam, de otthon vannak ugyanúgy a kis stúdiómban lemezjátszók, lemezeim, minden megvan, csak mellette ki van kiegészülve kis tekergetősekkel, nekem én ezt szeretem, és akkor nem kell annyit cipelni sem.
1: Világos.
2: Igen, és meg több ilyen, nem azt mondom, hogy rengeteg, meg hát nem is mennék már, de én megkeresések így óvatosan így lettek. Ugye van egy másik Gyula Csaba között is egy nagyobb rendezvény, ami lesz is, meg többször is lesz, ha minden igaz.
1: De ez a rendezvény ilyen klasszikra utazik rá,
2: igen, ugye? Igen, ezt már máshogy nem tudjuk kimondani, már is van védve, ha jól tudom.
1: Igen.
2: És ott is, és nagyon jól sültek el, tehát hogy jól működtek. Hozzáteszem, én is jól éreztem magam, és most már azért ez is szempont, tehát hogy minden hétvégén biztos, hogy nem mennék, hogyha egy évben, nem tudom, van pár alkalom, mondjuk, akkor az úgy, és nekem is oké, az úgy rendben van. Start Rádió.

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
3: Milyen arányban játszol egyébként új dalokat, vagy régieket nyomsz kizárólag?
4: Finomabbakat is, főleg ami olyan helyszín, hogy inkább ilyen klubos, meg kisebb, meg aminek nincs benne a nevébe az, hogy a régmúltra utal, ott azért a régieket félét játszom. Itt meg egy kicsit ilyen kicsit finomabbakat, de azért úgy inkább érdekességeket. Ami tetszik, régi, új, nagyon sokat keresgetek mai napig, úgyhogy zenéket úgy.
3: Mi van akkor, hogyha egy szervező eléd áll, és azt mondja, hogy na most van egy tudom én, 20 alkalmas lehetőség, viszont tényleg ilyen kis populárisabb vonalat kéne nyomni.
4: Nem megyek.
3: Nem. Ja, ilyen egyszerű?
4: Nem, érdekel, nem.
3: Nincs az
4: nem.
3: A pénz?
4: Nem.
3: 600 millió dollár mondjuk.
4: Hát jó, persze, de nem, illás, nem. Hála jó Istennek, hogy nem is persze valami szemmel látható összeget azért illik, hogy legyen neve a gyereknek. Azt is én is full hivatalosan, tehát bejelentem mind, jogdíj, minden, de nem érdekel. Meg fontos már sokszor azért az idő most az, hogy én most a hétvégén ne erre menjen el.
3: Hogy tapasztalod egyébként az emberek, mennyire vonzódnak a régi techno darabokhoz? Mennyire igénylik az, hogy legyél új, de régi név alatt?
4: Ahol kifejezetten erről van szó, ott jól tud ez elsülni, meg jó is, de ott is szoktam azért kicsit újabbakat, de ami úgy stílusába passzol. Viszont ahol inkább ez a klubos rész, ott annyira nem fekszik ez, de nem is illik annyira hang hangulatához, tehát oda nem annyira. De ott is előfordult, már mint régen is előfordult, hogy jöttek mulatóst kérni. De
3: jaj,
4: ez még csak a legelején, most már azért nagyjából tudják szerintem, hogy mikor.
3: Ez mi az Abbától a Boniemet, légy szíves,
4: igen. Igen.
3: Tényleg ilyen helyzet, hogy kezelődik?
4: Nálad? Nincs meg.
3: Nincs meg?
4: Meg ami lehet, hogy meg nagyképűen hangzik, szoktam mondani, aki értelmes, hogy értsem meg, hogy nem, most nem azért jöttem, hogy zenéket kérjenek, hanem hogy engem azért hívtak, hogy amit én gondolok, azt játszom, és ez nagyon nagy különbség, és arcosnak is tűnhet, de attól még így van. És
3: ez egyébként egy 22-es csapdája, mert vannak olyan DJ-k, ugye, akiknek az az arcpolitikájuk, hogy amit a közönség akar, vagy amit a vendég igen. akar, inkább így mondom, mert ugye a kettő nem ugyanaz. Te hogyan vélekedsz ezzel a témával kapcsolatban?
4: Nem mondom, hogy rossz ez, de ezért van az, sokan panaszkodnak, hogy gyakorlatilag megvannak a diszkókba, ha eljön egy vendég, vagy a két vendéget már nem hívnak, mert ugyanazokat a majdnem zenéket nem értek annyira ehhez a nagyon új ilyen diszkó dolgokhoz, de biztos lesz, amit ugyanaz fognak, tehát ugyanazt a számot fogják lejátszani, mert megvan az, amire ugrálnak az emberek, és rövid ideig, tehát hogy ne legyen hosszú, az még fontos, hogy hallom, tehát pár perces.
3: Találkoztál már egyébként olyan szervezővel, aki azt mondta neked, hogy azért nem hívlak, mert ezeket a zenéket más is le tudja olcsóbbért játszani?
4: Ilyen nem volt, meg vagy csak simán nem hívott, mert hogy más is le tudja.
3: Tehát egy az egy, világos, tehát egy az egyben a eddigi megkereséseid azoktól a személyektől, vagy azoktól a helyektől érkeztek, akik tudták, hogy magam ki vagy, mi vagy.
4: Igen, igen. Meg hát volt is teszt, és azért egy ideig nem volt, tehát hogy sül el, de például azért én még olyan borzasztó nem volt soha, hogy voltam, hogy egy záró bulin mindenki nagy kabátba, sálba, nyitott részen, és rohadt jó volt, tehát tovább is nyomtuk, nem volt gond.
0: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Saját zenék vannak, voltak, lesznek.
2: Vannak, voltak remixek is, abba hagytam egy ok miatt. Nem tudom olyan színvonalon csinálni, mint ahogy szeretném. Tehát nem, én is azt mondom, sokszor úgy is került ki, hogy nem biztos, hogy akartam volna. Ezt be kell látni, hogy erre nekem nem vagyok jó benne, vagy hát nem azt mondom, hogy nem vagyok jó benne. Vannak ötleteim, viszont a megvalósítás nem tudom olyan színvonalon, és nincs is rá időm, hogy ezt én ezt felfejlesztem.
1: Mostanában egyébként így mivel foglalkozol, ezt lehet-e tudni így a privát életben?
2: Vállalkozásom van. Egyébként tehát hangokkal, meg zenével foglalkozok, de én rádióknak, meg cégeknek hangarculattal, reklámokkal, ha nagyon nem, műsorkészítéssel foglalkozok. Nagyon sok fele. Tehát,
1: na jó, akkor lerántjuk a leplet, úgy szegről végről azért kolléga vagy.
2: Így van. Ide is dolgozok be, igen.
1: Jó, nem ezért hívtunk. Oké. Start Rádió.

0: Startrádió.
1: Mi a véleményed a feltörekvő DJ-kről, a kis DJ palántákról, mostaniakról? Mi az üzenetet feléjük, számukra, nekik?
2: Igen. Mindig az jut ilyenkor eszembe, hogy mikor mi ezt elkezdtük, ugyanúgy így próbálkoztunk, akkor azt mondták, hogy nem beszélünk a mikrofonba, csak ott állunk, tekergetünk, és végig ugyanaz a zene. Tehát, hogy nincs különbség. Tehát, hogy azért vagyok ezzel óvatos, mert sok mai, meg mostani új stílus, vagy hogy kell ezt mondani, nem tudom, mik ezek, amik mennek a diszkókba.
1: Nem tudom, mik ezek. Ez jó. Ez jó.
2: Tehát, hogy ezek, vagy amit látok, csaj DJ-ket, meg minden. Pontosan értem, meg hogy ez mi ez az egész.
1: Úgy véled, hogy ezek a csajszi DJ-k, ezek nagy százalék azért marketing?
2: De mindenki. Tehát nincs ezzel gond, nem azért, hogy csajszi, de hogy gyakorlatilag ez most már kell az egészhez, aki ezt komolyan veszi. Muszáj, jól beazonosítható, gyorsan beazonosítható, mint a ilyen eszközök, meg ha most az eszközök az hülye hangzik, de volt valami, valakinek volt a volt az ananász, vagy mi, meg a kékhaj, meg ezeket. Ez mind az, hogy nagyon gyorsan, és tudjuk, hogy ő pontosan ő amellett, hogy tök ügyes, meg tehetségesek, tehát biztos ebben, amit csinálnak. Viszont az nekem az már nem feltétlenül tetszik.
1: Tehát te most azért marketingből nem fogod befesteni kékre a szakállat.
2: Biztos, hogy nem. Nekem pont ez bajom, mikor itt kérik, és persze, hogy kérik, hogy legyen videó is, meg majd egyik rendezvénynél fogunk ilyen beszélgetést, és nekem ez nehezemre esik, hogy így egy ilyen képpel, videóval össze, tehát ugye én ezt annyira nem is szoktuk meg, de most már ez elengedhetetlen, tehát ez kell az egészhez. Feltörekvő DJ-k láttok, tehát hogy van, aki, és szerintem hosszú távon biztos, hogy ez lesz a jó, aki megvan egy kis alázat, nem egyből hatalmas arccal indulunk neki, próbál elcsípni dolgokat, próbál helyezkedni, de nem könyöklősen, tehát ez csak úgy lehet. Ez más, hogy az büdös lesz, az nem. És szerintem ez örök tét, ez régen is így volt, meg most is így van. Aztán mellett, hogy mi zenél, vagy mi az, meg a közönség azt úgyis megszűri. Startrádió.

0: és még több.
1: Bizonyára volt a te kis életvonaladon olyan esemény, ami említésre méltó, nagyon-nagyon említésre méltó, tehát jobban említésre méltó, mint az összes többi. Kimagasló, akár pozitív, akár negatív értelemben. Meg tudsz nevezni egy ilyen alkalmat, amire azt mondod, hogy fú, ez megismételhetetlen.
2: Hát mi az első, az biztos az lenne, amikor a Szintetikán Orbival ezt a több, tehát 1000 fölötti főt mi beraktunk egy ilyen helyre, azt el se hittük. De volt olyan is, tehát hogy szemetez zacskóba hordtuk fel a zárható részre a pénzt, mert annyi jegyet vettek. De volt a másik oldal is, hogy volt olyan, hogy hajnal 3-kor felébresztettem édesapámat, hogy valószínű, hogy fog kelleni még 30 000 forint, hogy kifizessünk mindenkit, pedig voltak, de mi mindig ott is, nagyon sok technika, nagyon borzasztó sokat költöttünk rá, és tehát, hogy nem abból éltünk, de ez biztos, hogy egy olyan pont volt, hogy ez összejött, ez jó volt. Ami emlékezetes, még talán az a nagy híres, benne volt a híradóba razia, azt tudom, hogy a első lemezt talán Szeka után raktam fel, és néztem, hogy pontosan mondom, hogy hogy indul a zene, és akkor nagy villanykapcsolás, még engem is meg zsemblámpáztak meg minden, az mondjuk azért az kemény volt, az nagy kiszállás volt.
1: Terveid?
2: Én a mit csinálok vállalkozás, én arra maximálisan, szerencsére jól működik, zenélgetésben már eleve így mondom, hogy zenélgetés, tehát hogy pár buli, amin én is jól érzem magam. Már most az évre szerintem, ami megvan kb. Beszélve, már megvagyok. Tehát, hogy elég is. Amíg ezt, hogy mondjam, tehát, hogy jól jön le, nem kellemetlen az, hogy én vagyok a pultban, mert azért már ilyenre is van példa sajnos, és most nem azt mondom, hogy mi borzasztó öregek vagyunk, de azért már nem is 20 évesek. Tehát, mikor ha azt fogom érezni, hogy azért ez nagyon kellemetlen, azért azt én próbálom. Bár azt mondják, hogy ezt mindig másnak kell megmondani.
1: De... Igen, arra figyelni kell, hogy ne a saját tribute zenekarod legyen.
2: Igen.
1: Arra nagyon figyelni
2: kell. Szóval ebben, ameddig jól érzem magam, meg van rá igény, meg vannak ilyen bulik, én biztos, hogy így fogok. Aztán körülbelül ennyi.
1: Gyuri, köszi. Egy élmény volt.
2: Én is köszönöm. Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. Új interjúval hétfőn 19 órától jelentkezünk. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza.
0: Start Rádió.

0: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
1: Magyar óra.
3: Sportrádió.
4: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Sportrádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Magyar óra. Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

supposed to call me get off.

0: Csabai híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. június 7-e vasárnap déli 12 óra van. Uniós pályázattal válna mintavárossá Békés Csaba, lakás koncepciót fogadott el a közgyűlés. Könyvbemutató a csabai temető kultúráról, Gyoma Endrődi bontási ügyből lett hamis vád, már is mondom a részleteket. Egy csaknem 1 milliárd forintos Európai Uniós pályázat benyújtásáról döntött a Békés Csabai közgyűlés, amelynek célja, hogy a város mintavárossá váljon a fenntartható energetikai megoldások terén. A fejlesztés a Városokkal a Városokért program keretében valósulna meg, innovációs és energetikai ügynökségekkel együttműködésben. Opauszki Zoltán, a városi tanácsnok elmondta, a program olyan innovatív, fenntartható városfejlesztési megoldásokat támogat, amelyek több műemlék jellegű Békés Csabai középület energiaellátását részben megújuló energiára alapoznák. A fejlesztés különlegessége, hogy ezeknél az épületeknél a legtöbb esetben nem alkalmazhatók napelemes rendszerek, ezért más megoldásokat kell keresni. A projekt több történeti épületet is érintene, és nyertesség esetén vizsgálnák annak lehetőségét, hogy további középületek is csatlakozhassanak. A belvárosban egy úgynevezett energetikai csomópontot is kialakítanának, amelynek elsődleges helyszíneként az aradi vértanúk légete merült fel. A tanácsnok hangsúlyozta, a projekt nem csak energetikai fejlesztéseket tartalmazna, hanem szemléletformálást, lakossági tájékoztatást és közösségi együttműködést is. A város akár 636 millió forint támogatást is elnyerhet, amelyhez 160 millió forint önerőt kellene biztosítania. Egy a következő 5 év lakás politikáját meghatározó dokumentumot fogadott el a Békés Csabai közgyűlés. A csaknem 40 oldalas 2030-ig szóló lakás koncepció részletesen bemutatja a város lakás állományának alakulását, az önkormányzati bérlakások helyzetét és a következő évek legfontosabb feladatait. A dokumentum szerint Békés Csaba állandó lakónépessége 2020 és 24 között évente átlagosan 470 fővel csökkent, összesen 2367-tel, így a lakosság szám 58.517-ről 56.150-re esett vissza. A 18 év alattiak aránya nem éri el a 15%-ot, miközben a 65 év felettiek a lakosság mintegy 24%-át teszik ki. A város lakás állománya ugyanakkor folyamatosan nő, 2024-ben 30.047 lakást tartottak nyilván. A lakások nagyjából fele egy vagy két szobás, és 2020 óta több mint 300 új lakás épült. Az önkormányzat jelenleg 504 bérbeadható lakással rendelkezik, a bérleti díjakból az elmúlt években 654 millió forint folyt be, amit részben a 2023-as lakbér emelés is növelt. A hátralék azonban továbbra is jelentős, ezért a szerződések többsége határozott időre szól, a nem együttműködő bérlők ellen pedig lakáskiürítési eljárást indítanak. A koncepció hangsúlyozza a rászorulók támogatását is, települési lakhatási támogatást nyújtanak többek között rezsiköltségek, lakbér vagy közös költségfizetéshez. 2025-ben 356 család kapott ilyen segítséget, összesen közel 17,5 millió forint értékben.